0: Jó estét kívánok! Augusztus utolsó napján a Kolompos Együttes felvételével indult Táncházban című műsorunk, melyben a muzsikusok a Gergely járás szokását elevenítették fel. Ez a dramatikus jellegű, adománygyűjtő szokás, bár Nagy Szent Gergely napjához, március 12-éhez kötődik, de mivel holnap, szeptember 1-én indul az iskola, azt hiszem, itt a helye ennek a felvételnek. A Gergely járás országosan ismert volt valaha, de élő gyakorlatát csak a Dunántúrról és palócvidékekről gyűjtötték. Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket, a katonai toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek, Szent Gergely vitézeinek is nevezték őket. A szokás egyik célja tehát az iskolába invitálás volt, a másik pedig adománygyűjtés a tanítók számára, melyet a tanító díjlevelében is leírtak. Természetesen a tanító az adományokból megvendégelte Szent Gergely vitézeit. Ezek után folytassuk Táncházban című műsorunkat egy az archívumból való műsorral. 2003-ban hangzott el először a Bartók Rádióban, a Jeles Naptár sorozatban a Szent Mihály Hava című adás, melyben Verebélyi Kincső néprajzkutató a tanításról, az iskolába járásról, valamint az írás és olvasás rangjáról a paraszti világban mesél.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Szeptember 1-én áll be a meteorológiai ősz, olvashatjuk a kalendáriumokban. A 19. század közepe óta szeptember 1. hétfőjén kezdődik a tanítás. Mai műsorunkban a tanításról, az írásbeliségről szól nekünk dr. Verebélyi Kincső, az ELTE folklor tanszékének vezetője, Vasvári Anna Mária mikrofonja előtt.
2: Szeptember az iskola kezdési időszaka. Ez vonatkozik a falusi gyerekekre is, akik nyilván nyáron segítettek a szüleiknek, most viszont nekik is meg kell fogni a füzetet, könyvet és iskolába indulni.
3: Igen, ez elég érdekes, hogy általában a néphagyományban mindenfajta olyan tevékenységnek, aminek van kezdete és vége, a kezdet és a vég valamilyen módon egy ünnepi gesztussal, rítussal megemelődik. Nem így van ez az iskolával. Szemben például más országok hagyományaival, mert hogy ne is menjünk olyan messze, Ausztriába az elsős gyerekek egy hatalmas süvegszerű papír tekercset kapnak, ami tele van cukorkával, hogy kicsit buzdítsák őket az iskolába járásra. Nyilván ez azért alakult így, mert hogy az iskolába járás akár kötelező volt éppen egy adott periódusban, akár nem, hiszen ezt még ma sem mindig tudjuk a lakosság teljes létszámára vonatkoztatva elérni. Nem egy meghatározott napon kezdődött a gyerekek számára. Mert attól függően, hogy hogyan foglalkoztatták őket otthon, hát amikor beállt a rossz idő, akkor kezdtek el iskolába járni. Úgyhogy nem mondhatunk ilyen kezdő szokásról, illetve ha igen, ez tavasszal volt, ugye a Gergely napi köszöntő szolgált arra, hogy a gyerekek egyfelől bemutassák, hogy mit tanulnak az iskolába, vagy mit tanultak, másfelől, hogy új tanulókat toborozzanak. A középkor táján az iskoláztatás kezdete, hogy úgy mondjam, felülről ment lefele. A társadalom felső rétegei számára teremtődtek lehetőségek arra, hogy szervezett keretek között valamilyen ismeretanyagot elsajátítsanak. Ezek voltak az egyetemek. Különösen az ellenreformáció idején felekezeti oldalról erősödött meg az a szándék, hogy a szent írások ismeretét, illetve a helyes életmód ismeretét szervezett keretek között adják át a nép alsó rétegeinek is, és ez eredményezte azt, hogy mind a katolikus ellenreformáció, mind a reformáció oldaláról megerősítsék az iskolákat, mégpedig az elemi szintű iskolákat is. Ez a 17-18. Század, amikor a falusi iskoláztatás kezdeteiről tudunk közvetve adatokat szerezni. Az erre vonatkozó adatokat elsősorban például egyházlátogatási jegyzőkönyvekből ismeríthetjük, ahol nem csak a templomi berendezéseket ellenőrizték, hanem azt is, hogy az iskolákban tanítók milyen felkészültségnek örvendenek, különösen a református községekben, és hogy azt a feladatot a tanító ellátja-e, persze számos vita alakult ki arról, hogy a tanító milyen ellátásban részesül a falu lakói részéről. Másfelől lassanként kezdenek megjelenni tankönyvek is, ezek közül Comenius Orbis Pictus az egyik legnevezetesebb, amelyet aztán számos nyelven és nagyon sokszor újra kiadtak. Na most mire is volt voltaképpen szükség a vallási alapismereteken kívül? Elsősorban az írás, az olvasás és a számolás valamilyen szintű tanítására volt szükség. Az írásnak egyébként rendkívül érdekes és a mai ember számára szinte érthetetlen funkciót is tulajdonítottak. Tudnélik, hogy a fegyelmezett írásforma, az mintha a fegyelmezés eszköze is lett volna. Tehát már elemi szinten is mintegy a jellem fegyelmezésének eszközét látták az írásban. Persze, hogyha azt az egy-két zsánerképet vagy a metszettek ábrázolásait nézzük, ami a 19. századot megelőző iskolákról maradt ránk, ott akkor látjuk, hogy a szegény tanító hajaszála égnek mered, párca van a kezébe, és valami hihetetlen nyüzsgő gyerekhad veszik körül. Nyilván a gyerekek is visszaéltek a helyzettel, és hát a fegyelmezés eszköze bizony ebben az időben a verés, a párca volt.
1: A középkori Magyarország iskoláiban tehát március 1-én kezdődött az új tanév. Szent Gergely a tanulók patrónusa volt. Vitézei, a diáklegények csoportosan fölpántlikázva zászlókkal vonultak végig a falvak vagy a városok utcáin, hogy jó eszű panaszgyerekeket toborozzanak maguk közé diáknak. Ezt a hangulatot idézi fel a Kamarás Együttes muzsikája.
4: Szent

0: Melyek voltak azok a rétegek, amelyek fontosnak tartották, hogy a gyerekeik iskolába járjanak?
1: Nyilvánvalóan akár a falusiak, vagy a mezővárosi rétegek közül, különösen a protestáns mezővárosokba, ez hozzátartozott már az élet minőségéhez, illetve ha nem is azt mondjuk, hogy a polgárosodáshoz, de minden esetre ott, ahol az élet kezdett olyan formákat követni, hogy különféle testületek jöttek létre, vagy a céhesség bizonyos formái hatottak, ott ugye előbb-utóbb a megállapodásokat írásba is kellett foglalni. Tehát a kiemelkedésnek a tanulás hosszú időn keresztül az elemi foka is az eszköze lehetett. Hogy ez az írásbeliség mit is jelentett? Itt már meg lehet különböztetni az olvasni tudást és az írni tudást. Ez nem is olyan könnyű ilyen történeti időkre visszamenően mérni. Általában a kiadványok számából, tehát például ha egyszer kiadnak millió számra kalendáriumot, akkor feltételezhető, hogy vannak, akik el is olvassák ezeket. Az persze lehetséges egy közösségben, hogy nem mindenki tud olvasni, de a kalendárium használat is nagyon differenciált lehetett. Tehát az is lehetett, hogy egy kisebb közösségben egy valaki olvasott, és a többiek hallgatták mondjuk a kalendáriumi történeteket. Megint csak azt mondhatjuk, hogy közvetett adatokat, tehát végrendeleteket, amennyiben maradt a falusi népesség köréből is végrendelet, vagy peres anyagokat lehet ebből a szempontból vizsgálni, és ebből lehet megkülönböztetni az olvasni tudó réteget az írni tudó rétegtől. Persze az, hogy a nevét le tudja valaki írni, az még nem jelentette feltétlenül azt, hogy hosszabb írásművek létrehozására is képes volt valaki, hiszen most, ha hirtelen ugrunk egy nagyot, a 20. századi paraszti emlékírásokba is találunk ilyen utalásokat, hogy az, aki írni tudott, írta a leveleket a többiek számára. Tehát még akkor se beszélhetünk föltétlenül arról, hogy a falun, sőt, hát a messzebb lakó tanyán, vagy a hegyekben lakó pásztorok körében az írásbeliség valami hihetetlen mértékű lett volna. Most ugye kicsit nagyot ugrunk, de talán ez áll hozzánk a legközelebb, hogy a két világháború között az a törekvés, hogy falusi iskolák alakuljanak, végül is nagyon nagy lendületet adott az analfabetizmus felszámolásának, annak ellenére, hogy ezekben az iskolákban, most egyébként majd kezdünk ehhez visszatérni, ugye az osztatlan falusi iskolákban hát különféle korosztályokat egyszerre tanított a tanító. Mégis ezeknek a tanítóknak nem csak a műveltség terjesztésében volt óriási szerepe, hanem egyszer, mint szervezői, irányítói és ilyen mértékadó személyiségek is voltak egy-egy faluban. A tevékenységük több generációra kiterjedt, tehát egy 30-40 évig tanító, tanítóbácsi vagy tanítónéni a közösség életvitelének számtalan apró vonatkozásába is iránymutató tudott lenni.
0: Tulajdonképpen ő volt az egyik első értelmiségi a falu közösségben, hiszen ott volt a pap mellette, későbbiekben nyilván az orvos és a jegyző. Egy-egy tanító nagyon sok változást is hozhatott. Például a táncéletben a helyi tanítóknak is köszönhető, hogy megjelentek a polgári tánc stílusok, a tánciskolák, vagy hát amiről már egyszer régebben beszélgettünk, a színjátszás megjelent a falvakban.
1: Mindemellett beszélnünk kell arról, hogy az iskolák diákságának az élete maga is a folklorisztikai vizsgálatok körébe tartozhat. Hiszen amikor sok gyerek sereglik egybe, akkor alkalom adódik olyan játékok űzésére, amire a szétszórt csoportok közepette nem. Tehát mindenfajta versenyjátékot nyilván nem kettesbe űznek, hanem kis csoportokba. Akár a futásról legyen szó, akár a különféle labdajátékokról. Ezeket nehezebb magányosan űzni. Vagy az ugróiskola versenyekről, és így tovább. Ugye az, hogy a gyerekek is csúfolódnak, hogy milyen szövegeket mondanak, hogy milyen kiszámolókat. Tehát nem csak a gyerekek számára a felnőttek révén produkált dalokat, meséket sorolhatjuk a folklórhoz, hanem mindazokat a szóbeli kifejezési formákat, vagy dalokat, vagy játékokat, amelyek a gyerekek, hogy úgy mondjam, saját termékei. Ez a iskola folklór ha nevezhetjük így, ez örök, tehát az iskolák keletkezésétől napjainkig eltart, hiszen az oktatás legkülönfélébb szintjén ezek a iskolások egymás közötti szokásai, amik íratlan szabályokat követnek, hogy csak egyet mondjuk, ugye mindig minden osztályban megküzdenek a gyerekek egymással maguk sajátos módján a pozíciókért, hogy ki a vezéregyéniség, ki a hangadó, ki a szorgalmas, ki az, aki mindent tud, ki az, aki mindenből viccet csinál, ki a nótafa az osztályba. Ezekért a szerepekért való küzdelem, itt a küzdelmet szimbolikus szinten értjük, voltak éppen előiskolája, ha úgy tetszik, hogy ez szerepjáték majd arra, hogy a felnőttkori komolyabb téteké folyó küzdelmeket a gyerekek begyakorolják, de ennek ez a komoly és egyszerre játékos volta folyamatosan jellemzője az iskolai életnek, akár az első elemiről, akár az egyetemről legyen is szó.
2: Idézzünk a gyerekvilágból kiszámolókat. A Déli Báb együttes feldolgozásában két kiszámolót hallanak.

0: Funke, funke, nábes, lábes, kézen a pedrész, desz, drusz, vasárnapi hadkölcsön.
1: Juhász Katalin néprajzkutatóval beszélgetve egyszer a húsvéti locsolóversek kerültek szóba, hogy hogyan alakítják át a hivatalos, akár iskolában tanult locsolóverseket ma a fiatalok. És Juhász Katalin a kutatásai során azt vélte felfedezni, hogy ezek a változtatások generációk óta hasonlóak. Tehát egy mai gyerek ugyanúgy alakít át egy tanult iskolai verset, mint mondjuk a 100 évvel ezelőtti. Tehát nem változtak semmit ezek a gyerekek.
2: Ez a Petőfi Sándor gatyába táncol, és hasonló kezdeményezések. Ezek is jellemzőek, de persze bővül is, mert most már ugye, amikor a gyerekek csinálják a iskola újságot, az iskola rádiót, most az egyetemen például e-mailen közlekednek, és olyan portálokat hoznak létre, ahol csak ők találják meg egymást, és nyilván, hogy itt ez a SMS és e-mail műfaj szintjén folytatódik az ugratás, a tréfálkozás, a komoly szövegek kifordítása. Ez a középkori vágáns költészet is a sajátja, ahol ugye a korabeli szertartások kifigurázásáról van szó, esküszövegek, szertartásszövegek, stb. A diák költészetben, vagy a komoly szent szövegek megfordítása, ez örök vonása az ifjúságnak, hogy kifordítja a felnőttek világát.
1: Mennyiben tudott hatni egy-egy családra a tanító, hogyha tehetséges a gyerek, akkor tovább tanítassák, hiszen ez azért munkaerőkiesést jelentett, anyagi megterhelést jelentett egy családnak. Tudott-e egy gyerek valóban kitörni az iskola által a szegénységből, a környezetéből?
2: Ez nagyon sokban függött a családok anyagi helyzetétől, és egy kicsit attól a stratégiától is, amit a család képviselt a boldogulást illetően. Természetesen ebbe a tanítónak is nagy szerepe lehetett, hát számtalan olyan példát tudunk, hogy a tanító szeme akadt meg a tehetséges diákon, és ha nem engedték meg a lehetőségek, hogy iskoláztassák a diákot, akkor a tanító nagyon sokszor pártfogót keresett, akár egyházi, akár egyházon kívüli körökbe. Hát Móricz Zsigmond és Móra Ferenc művei óta ismerjük a történetet. Másfelől hosszú évszázadokon keresztül vagyonosabb családoknál is különös szerepet játszhatott az iskoláztatás abban az értelemben, hogy amikor védekezni akartak a már megélhetést, vagy előkelőbb társadalmi státusz biztosító vagyon felosztásával szemben, akkor hát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte úgy osztották meg a szerepeket a gyerekek között, hogy általában ugye ez a legkisebb fiú volt, aki maradt otthon a szülőkkel és a földdel, és az idősebbeket, ha lehetett, vagy papi, illetve más értelmiségi pálya felé irányították. Ez a legutóbbi időkig, tehát a második világháború előtti időkig egy lehetséges stratégiája volt, nem annyira a szegény, hanem azoknak a családoknak, ahol már volt mit a megélhetés szempontjából megőrizni.
1: A lányok számára mennyire volt fontos az első 4 osztály, az elemi iskola elvégzése?
2: A lányok számára ez egyáltalán nem játszott szerepet, hiszen tudjuk, hogy még főnemesi körökbe is. Nem arról van szó, hogy erre nincs példa, tudunk nemes asszonyokat, akik nagyon is értettek nem csak a gazdálkodáshoz, hanem az írásbeliséghez is, de ez végül is nem volt követelmény. A 19. század elején majd a polgári nevelésben jelenik meg az az igény, hogy valamelyest a lányok is iskolázottak legyenek, tehát tudjanak írni, olvasni, zenélni, hímezni, és ez majd egy kicsit folytatódik lefele is, hát ne felejtsük el, hogy a írás, olvasás, számolás, tanulása mellett a kézi munkázás gyakorlatilag szintén a második világháborúig kötelező volt, tehát a lányok képzésébe nem az írásbeliség, nem a tudás megszerzése vitte a fő hangsúlyt, valamelyest, hát ők is rá voltak erre kényszerítve, de nem igazán jellemző. Az írásbeliség olyan értelemben, hogy már kifejezni is képes legyen magát, egyfelől a háborúk visznek ide, hogy az elszakadt családtagokkal kapcsolatot tudjanak létesíteni, és ekkor jelenik meg egyfajta paraszti levelezés. Ugye a háború előtt a levél megjelenése egy faluban adót jelentett, vagy büntetést. A családtagokkal való kapcsolattartás szüksége nyitja meg az igényt arra, hogy a parasztok körében is az emberek képesek legyenek nem csak aláírni, hanem magukat írásban kifejezni. Korábban, ha volt is írásbeliség, akkor ez ugye a másolás. Dalokat másoltak, vőfélkönyvet másoltak, esetleg verseket másoltak, de nem írtak. Az, hogy egy parasztasszony önvallomás fogalmazzon meg, ez először is jobbára külső késztetés. Egy néprajzkutató, egy író, mint Csalog Zsolt, vagy mások kérik, fölhívják, bevezetik a tehetséges, jól fogalmazó parasztembert, hogy mesélje el az életét írásban is. Emellett is tudunk arról azért, hogy parasztok feljegyzéseket készítenek például az időjárásról, vagy akár a családi eseményekről.
1: Például a kalendáriumban.
2: Például a kalendáriumban, de a gazdasági följegyzések nem az önkifejezés szükségletéből származnak. Ez egy kicsit később jelenik meg, de még a paraszti kultúra keretei között jobbára a 20. század második harmadában, második felében.
3: A Déli Báb együttes muzsikájával búcsúzom.

0: Kedves hallgatóink, az írás-olvasás jelentőségéről a paraszti hagyományban, az iskolába járásról dr. Verebélyi Kincső néprajzkutatót hallották, az adás szerkesztője Dévai János volt. Most folytassuk gyermekjáték dalokkal és párosítókkal Táncházban című műsorunkat. Tilinkó Luca, illetve a Kispendei Énekegyüttes következik.
1: Apünk

Udvarhelyszéki Bözöti Dalok következnek Táncházban című műsorunkban, ismét fiatalok előadásában, akik valószínűleg iskolai körülmények között is tanultak népzenét. Bíró Gergely, majd a Kispántlika együttes éneke szól Táncházban című műsorunkban.

Két felsőmarosmenti összeállítás, majd erdőszombattelki dallamok zárják ma esti Táncházban című műsorunkat. Az előadók pedig a Magos Zenekar, majd a Bede Band. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Jöjjenek!
1: Egy közismert gyermekdallal köszöntöm a kedves hallgatókat, annak apropóján, hogy holnap, szeptember 1-én kezdődik az iskola. Mohács 500 sorozatunkhoz is kapcsolódva, ezúttal a török hódoltság emlékezetét hordozó gyermekjáték dalokból és mondókákból válogattam. A törököket említő játékszövegek a moldvai kivételével a magyar nyelvterület mindegyik népzenei dialektusában megtalálhatók. A síppal, dobbal, nádi hegedűvel szövegmotívum még számos egyéb játékszövegben is előfordul. Nagy László például 1959-ben felső iszkázon gyűjtötte a következő sípkészítő mondókát.

0: Ring, majdnem ring.
1: Az alai felső páhokon hasonló szövegre egy mozgásos, ügyességi játékot játszottak. A szöveg a törökök valóságos fenyegetésére utal. Jön!

0: Ér, adja neki, apja! A Balaton felvidéki kékúton a fiú gyerekek katonásdi játékban menetelve mondták.
1: Jönnek a törökök sippal, dobbal, bögrága dével, csikófarkú cimerével.
0: A csip-csip csóka elsősorban az ölbeli gyermekek játéka, bár néha nagyobbak is játszották egymással. Nyitra megyében gyűjtötték azt a változatot, melyben a törökök Buda felé igyekeznek.
2: Csip, csip, csóka, vasvarjúcska, már elmentek a törökök Buda felé, hessú!
0: A tüzet viszek nem látjátok kendős játéknak a teljes magyar nyelvterületen számos változata ismert. Két dunántúli és két alföldi változatban a török, illetve tatár fenyegetés is megjelenik a játékdal szövegében. A Veszprém megyei Kertán 1971-ben így játszották az iskolás gyerekek.
3: Tüzet viszek, nem látjátok, ha látjátok, sem mondjátok, jön a török, jön a tatár, jaj, de...

0: Kunhegyesen játszották régen a Bözsike Fussel elnevezésű válaszolgatós fogócskát. A játszók többsége körben áll, néhány török van a kör közepén. Együtt mondják. Bözsike Fussel, jön a török a ládba, rabszé van a markába, Bözsike Fussel. Ezután jön a párbeszéd a kör és a törökök között. Hun a török? A nádasban. Mi van a kezében? Pejló. Mi van a lovon? Egy kislány, fusson ki, merre lát! A szöveg elhangzása után a törökök a kör tagjait kergetik, és akit elkapnak, az is török lesz. A török cica, török basa, török taligája szövegmotívum többféle játéktípusban is felbukkan, elsősorban az egykori hódoltsági területeken. Konkrét történelmi utalásként nem értelmezhető, azonban az, hogy a törököt taligában tolják, némi gúnyos színezetet ad a dalnak. Farmoson a kiskacsa fürdik kezdetű játékszövegbe foglalva így énekelték.
1: Kiskacsa fürdik fekete tóba, anyjához készül Lengyelországba, török cica, török maca, török taligába. Török cica, török maca, török taligába.
0: Zárásként idézzük fel a Gólya-Gólya Gilice kezdetű, közismert gyermekdal változatát a Tolna megyei Decsről Olsvai Imre 1971-es gyűjtéséből.
2: Gólya Gilice, mitől véres a lábad? Török gyerek vágta, magyar gyerek gyógyított a síppal, dobbal, nádi hegedűvel, csicsinkatya, bubongatya, tóba vártogatja.
0: Ezután egy iskolába indító szöveg következik. Ezzel kívánok minden iskolásnak eredményes tanévet.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

0: aki télen nyáron ti hozzátok jár. Mert jöztem még az én utcámba, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Réphülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Nép.

0: lesz a piacon.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A magyar zene rádiója.
2: Halljátok, cigányok, valahogy

de boldog voltam akkor. Talán. Mi muzsikus

jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Itt se volt jó, ott se volt jó, sehogyan sem volt az jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Fehér cica felmászott a padlásra,

tojára fülit farkát megette. Ide tette, oda tette, mindenhova letette. Utoljára fülit farkát megette.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

asszony, aki mindig vigyáz majd a házra. Még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra. Még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Nem vagyok én olyan nagyon otthon ülő fajta,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kisban nem tudja, adnak most, hogy futja. Mi se tudjuk, ezt csak a szívszerelem tudja. Jaj, de az a kisban nem tudja, adnak most, hogy futja. Mi se tudjuk, ezt csak a szívszerelem tudja. Hajlik a rózsafa.

kedves asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg,

mondja meg, váratomban megülöm a Dunában. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobb

templomba nem tudok

tüzeted, aki jó nem belőlem. Felgyújtanám ezt az egész vitát,

0: kedvem, sarkantyú menj a szoknya lemben. Perdőj, fordulj, karomba pánom, ezt a csuda csárdás ragásig járom.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótár.

0: kín, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Több változást és újdonságot hoz a ma kezdődő tanév. Az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz Diákok hangja témanap a fiatalok véleményének megismerésére. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben tanuló csak nem 1 200 000 diák között, mintegy 100 000 elsős van. Hosszú idő után ismét önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt mondta, az ország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Több fontos változás lép életbe mától. A vényköteles gyógyszerek adómentesek lettek, ami az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbizatása, az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt az elnök Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra átszámítva, mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. Kiválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz, bűnügyi és rendészeti elnök helyettesnek pedig Sisák Attillát választották, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 35,8 fokot mértek. Az augusztus utolsó napjára vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten jegyeztek fel 2015-ben. Ma is napos, száraz, gyengén felhős idő lesz. Az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet, mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, este 17-24 fok várható. 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Ez a nap is eljött, szeptember 1-e a 2026-os esztendőben. Kedd van, bő 6 perc elmúlt, 6 óra, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Dankó Rádiót hallgatják, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim, ma Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt az iskola kezdés reggelét, érdekes friss információk mellett. Kiváló muzsikával, remélem, hogy tetszeni fog a mai kínálat. Olyan muzsikákat játszom ebben az órában, mint a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom, Szóka Júlia énekel, egy Dankó Pista csárdás, a nem jó minden este a kapuba kiállni, Vígi Bolya előadásában hallgatjuk meg. Az örök zöldek között játszom a Hamvadó cigaretta véget Jan Zakatával, és különleges népi muzsikát is hallhatnak a Dankó Rádió népzenei műsorkészítői, dr. Ruhász Katalin néprajzkutató és Vasvári Anna Mária közreműködésével. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Várható-e némi nemű változás a következő egy-két napban? Lesz majd névnapos köszöntés, és természetesen, ahogy szoktuk, egy rövid összeállítás az óra második felében, szeptember 1-ének híres születésnaposairól, nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés következik, most pedig Talabér Erzsébet énekel a nóta címe Simulj a szívemhez. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, de is napot, jó reggelt!

0: 3 perccel múlt, 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1367-ben ezen a napon engedélyezte 5. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak egy tudományegyetem alapítását, Pécsett. Szintén ezen a napon 1784-ben nyílt meg Párizsban a világ első vakgyermekeket oktató intézete és iskolája. 1849. szeptember 1-je a pesti és a budai házak falán megjelent Hajnaú tábor szernagy kiáltványa a magyar forradalom bevégződött címmel. Az első Pullman típusú vasúti hálókocsit is ezen a napon helyezték üzembe, de már 1859-ben, míg 1872-ben alapították meg Budapesten a Magyar Iparművészeti Múzeumot, Petrográdra változtatták Szentpétervár nevét 1914-ben, szeptember 1-én, míg 1923-ban a Tokiót és Yokohamát megrázó 7,9-8,2 erősségű iszonyatos földrengés és az azt követő tűzvész és szökőár csaknem 143 ezer ember halálát okozta. Borzasztó tragédia volt. Egy másik borzasztó történelmi tény, hogy 1939-ben a fasiszta Németország Lengyelország elleni támadásával megkezdődött a II. Világháború, 45. szeptember 2-án ért amúgy véget. A finomvíz kivételével megszűnt a II. Világháború idején bevezetett élelmiszerjegyrendszer Magyarországon 49-ben, míg a 45 utáni első vidéki, mondjuk így bulvárlap, a Déli Hírlap Miskolcon 1969-ben jelent meg. Ezen a napon 74-ben a világpiacon bekövetkezett olajárrobbanás nyomán Magyarországon drámai módon emlékezetesen 25%-kal emelkedett a tüzelőanyagok, 40%-kal a benzinára, akkor már nem lehetett 20 forintért teletankolni. A diákigazolványt is ezen a napon vezették be 1981-ben, míg Észak-Írországban 94-ben lépett életbe a brit kormány ellen évtizedekig harcoló ír köztársasági hadsereg, tehát az IRA által meghirdetett tűzszünet. Most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, Ábrahám Pál Viktória című operettjéből játszom a részletet, Szóka Júlia énekel, Nem forog már Dorosbán az öreg szélmalom, Szalai Antal zenekar a kísér. Jó reggelt!

hajnali csapadék után napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen eső. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma is sok napsütésre van kilátás, holnap már napközben fátyol és gomoly felhők érkeznek, és helyenként zápor a zivatarra, a délutáni órákban a Dunántúlon lehet számítani, csütörtökön pedig egy gyenge hidegfront érkezik majd, többfelé feltámad az északnyugati szél, de marad a jobbára napos idő, és a hőmérsékletben sem lesz olyan drámai változás. De térjünk vissza szeptember 1-jéhez. Fajsz, Gede, Gedő, Gida, Kende, Kund és Zádor napja is van. Főnévnaposaink az Egonok és az Egyedek. Az előbbi germán eredetű, az Ekkehárd név önállósult rövidülése. Az Ekkehárd név elemeinek jelentése pedig kard, illetve erős merész. Az egyed keletkezésével kapcsolatban viták vannak. Van, aki azt mondja, hogy az egy számnév, valamint a szent jelentésű egy szó kicsinyítő képző származéka és régi magyar személynév egyetlen két jelent ez esetben, de ha azt fogadjuk el, hogy a görögből latinusított Egidius rövidített formája, akkor pajzsvívő az egyed jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek! A Hamvaló cigaretta vég című dalt hallhatják most, előadója Janza Kata.

0: Két perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1529-ben ezen a napon született Taddeo Zuccaro, nem Zucchero, Taddeo Zuccaro olasz festő, míg 1642-ben Bethlen János fia, gróf Bethlen Miklós, államférfi emlékíró, akit tisztelhetünk. Ezen a napon született Johann Pachelbel, német zeneszerző, orgonista 1653-ban, őt nagyon sokan Johann Sebastian Bach egyik legfontosabb előfutárának tekintik. Szintén szeptember 1-én született Hajnal Antal mérnök, 1838-ban ő a fiumei kikötő tervezője, Engelbert Humperdinck német zeneszerző, a Jancsi és Juliska című mese opera szerzője 1854-ben, míg Tsuneko Sasamoto japán fotóriporter 1914-ben született, ő azért érdekes és emlékezetes, mindannyiunk számára érdemes megjegyezni a nevét, mert Japán első női fotóriporteréről van szó. Vittorio Gassman, Oscar-díjas olasz színész 1922-es, Rocky Marciano, amerikai nehéz súlyú ökölvívó, az egyetlen profi világbajnok, aki veretlenül vonult vissza, 1923-ban született, ezen a napon 49-ben a Kossuth-díjas színházi rendező, a Karinthy Színház alapító igazgatója, Karinthy Márton, és ezen a napon született a Grammy-díjas Gloria Estefan is 1957-ben. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat, jó egészséget. A folytatásban a macska duettet hallhatják, de nem azt, hanem amit Rossinihez kötnek, bár tévesen, ugyanis nagyjából 1825 környékén állították össze ezt a humoros kettőst, főleg az Otello zenei elemeiből, és állítólag egy Robert Lucas Pearsall nevű úriember volt az elkövetője, a két előadó pedig Lévai Jenikő és Süle Dalma.

Egy Stúdió 11 felvétel a folytatásban, majd 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, de is napot, jó reggelt kívánok! A következő zenei óra a Dankó Rádióban a Süvegemen nemzeti színrózsa kezdetű csárdással indul, majd Béres Ferenc előadásában. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hét óra van, a krónika következik.

0: következik.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a szerkesztőt, Bánáti Bencét hallják, a bemondó Karami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
4: Több mint 1 millió diáknak kezdődik meg az új tanév.
3: 1000 milliárdos közvagyon kerül vissza az államhoz.
4: Napos nyáriasan meleg idő várható, 27-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Következnek a részletek. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben, összesen csaknem 1 200 000 diák ül be ismét az iskolapadba.
4: Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskolakezdési támogatással segítette a családokat. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Az iskolák emellett 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, a tanév június 18-án ér véget.
3: Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás 107.500 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig csaknem 67.000 forinttal számol, derül ki egy friss kutatásból.
4: A legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyermeket nevelő családok 76,1%-a szerez meg. Ruházatra és sportfelszerelésre csaknem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Laptopot, tabletet vagy mobiltelefont a tervek szerint kevesebben vásárolnak.
3: A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon.
4: Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni.
5: Nem igazságos, hogy Magyarországnak napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnie az európai határok védelme miatt. Nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak az országgal igazságtalanul Brüsszelben. Nem nagy feladat konstruktívabbnak lenni, mint korábban voltunk, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogjuk minden pillanatban védeni a magyar érdekeket, a magyar nép érdekeit. Ez a miniszterelnök és minden tagállam feladata, megvédeni saját érdekeit az Európai Unióban. Every member states to defend
3: their own interests. Magyarország teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése mellett, jelentette ki a magyar külügyminiszter Szlovéniában a Bledi Stratégiai Fórumon.
4: Orbán Anita elmondta, hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelölt ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban, emellett külön megbízottat is kinevezett a Nyugat-Balkán ügyeinek kezelésére.
3: Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid elmondta, csak ebből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Az energetika és gazdálkodásfejlesztés területén több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják.
3: Több mint 1000 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség.
4: Emlékeztetnek, hogy lezárul 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKFA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől.
3: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
4: Velkei György László közölte, ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba, valamint szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében.
3: Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. Szabó Imre foglalkoztatás politikai helyettes államtitkár szerint a kormány érdeke a megállapodás.
0: A kormánynak az az érdeke, hogy a munkaerőpiaci szereplők megállapodjanak, és ezt követően szülessen majd meg a kormányrendelet, hiszen kompromisszum birtokában lehet értelmesen beszélni minimálbérről és garantált bérminimumról is.
4: A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbéremelés, a szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Az őszi tárgyalásokon a bérek mellett a munkatörvénykönyve, a fizetések átláthatóságának szabályai és más munkaerőpiaci kérdések, valamint a munkavédelmi előírások változtatásai is napirendre kerülhetnek.
3: A nyugtaadásról is kötelező mától adatot szolgáltatni az adóhivatal felé, több tízezer vállalkozás érintett.
4: A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépen vagy mobileszközön futtatott nyugtázó programmal előállított bizonylatokra vonatkozik. Nincs tennivalójuk azoknak, akik online pénztárgéppel dolgoznak, vagy a jövőben e-pénztárgépet használnak majd. Esetükben automatikusan megtörténik az adatszolgáltatás a NAV felé.
3: Mától fokozatosan megszűnnek az energia- és vízkorlátozások a fővárosban, jelentette be a főpolgármester.
4: Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia- és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskolakezdésre helyreállt a megszokott rend.
3: Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet szombaton Kalocsáról.
4: Engedély nélkül szállt fel a géppel és Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvitele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki.
3: Véget ért a BRFK és a BKK közös vakáció akció elnevezésű közlekedés biztonsági akciója. Az ellenőrzések legnagyobb eredménye, hogy tavalyhoz hasonlóan idén sem történt olyan halálos baleset a közösségi közlekedésben, amelynek gyermek lett volna az áldozata, mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője.
6: A BKK szakemberei jelölték ki azt a 10-15 helyszínből álló listát, ahol azt láttuk, hogy itt valószínűleg nagyobb eséllyel fognak gyerekek feltűnni nyáron játszóterek, sportpályák, uszodák közelében, és arra kértük a BRFK kollégáit, hogy itt fokozott ellenőrzéseket végezzenek. Emellett az edukációra is figyeltünk.
4: A hatóság továbbra is fokozott figyelmet kér a közlekedőktől a gyerekek védelme érdekében az iskola kezdés miatt, különösen az oktatási intézményeknél.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves játékos 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be hazája válogatottjában, de 47 másodperc után piros lapot kapott Magyarország ellen. Messi azóta 207 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt válogatottban. A 8-szoros aranylabdás játékos idén nyáron 6. világbajnokságán vett részt. 2022-ben Katarban az aranyérmet is megszerezte hazája, nem 11 évvel. Jelenleg az Inter Miami játékosa. Eladta legértékesebb játékosát a Ferencváros. Az izraeli élvonalban érdekelt Maccabi Tel Aviv hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette a zöldfehérektől Gabriel Kanikovskit. A labdarúgó NB2 6. fordulójának záró mérkőzésén a 11. helyezett Szeged 1-1-es döntetlent játszotta a veretlenül 4. Kazinc Barcikával. 4 helyen változott az isztambuli selejtezőhöz képest a pénteken kezdődő női kosárlabda világbajnokságra utazó csapat összetétele. Nem utazik Lackósára, visszakerült azonban a keretbe Kányási Veronika, Széki Barna Judit és Studer Ágnes is. Ezek voltak a sporthírek.
1: Közlekedés.
4: Kamion és személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. Letért az útról és árukba hajtott egy kamion a 61-es úton. A 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.
1: Időjárás.
4: Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz, az éjszakai záporok, zivatarok után északnyugat felől csökken a felhőzet és mindenhol eláll az eső. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható, a héten nyáriasan meleg időre számíthatunk hűvös hajnalokkal.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
8: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Az iskola kezdés napján 2026. szeptember 1-én kedden reggel köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat a reggelihez, kellemes készülődést, akik már lassan munkába vagy iskolába indulnak, Hajdú Tibor vagyok, tartsanak velem ebben az órában is. Lesz majd egy kis kirándulás, egy újabb települést ismerünk meg, az óra végén pedig jelentkezik majd Dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a páva nyomában kalandozunk, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint az első szerelem Máté Péterrel a Nóták közül. Egy Dankó Pista csárdás, a Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Tolnai András énekel, Hanna és Daniló kettősét is játszom a Vígözvegyből, Lehár operettjéből, Fisül Mónika és Dolhai Attila a két előadó, elsőként pedig Örökzöld, mint ilyenkor mindig, és mi más, mint az iskolatáska Vergendivel. Tartsanak velem továbbra is, Derűs napot! Jó reggelt!

0: Gyerekkorunkban úgy éreztük, szerintem sokan vagyunk így, hogy a tanulás soha nem ér véget, és alig vártuk, hogy kiléphessünk a nagybetűs életbe, most pedig mit nem adnánk érte, hogyan még egyszer újra gyerekek lehetnénk. Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, nem sokára megint becsengetnek, csak most már ugye nem nekünk, sőt, a legtöbb esetben nem is a gyermekeinknek szól a csengő, hiszen már ők is kinőtték az iskolapadot. Sok hallgatónknak már az unokái készülődnek az új tanévre. Van, akinek ott van a gyermek a közelében, együtt lehet vele a nagy készülődésben. Új táska, füzetek, ceruzák, az első reggeli izgalom. Persze vannak olyanok is, akiknek messzebb él a gyermekük, talán egy másik városban, vagy akár egy másik országban. Ők ilyenkor csak fényképet, vagy netán videóhívást kapnak, hogy nagyi, kész az iskolatáska. És így a képernyőn keresztül próbálják meg ők is beleélni magukat ebbe a helyzetbe. Aki szeret bennünket, és talán ez a legfontosabb, az akkor is velünk van, hogyha fizikailag mondjuk nem ülhetünk egymás mellett a kocsiban, ahogy az első tanítási napra igyekszünk. Ilyenkor szeptember 1-én mi is visszagondolunk a régi iskola kezdésekre. Én is visszaemlékszem a frissen bekötött szép füzetekre, arra a különös, hát tintaszagnak mondanám, arra az iskolaszagra, amit olyankor éreztünk, vagy a tisztasági csomagban elhelyezett szappan illatára, amikor kézmosás után a csapból ittunk kézzel, az egy örök emlék maradt számomra, és néha most is fel tudom idézni magamban. No, ez nem most volt, az élet pedig talán úgy adja vissza nekünk ezeket a különleges pillanatokat, hogy mások szemén keresztül és mások élményeink keresztül tapasztaljuk meg újra, néha közelről, néha csak egy távoli fényképen keresztül, de én azt kívánom, hogy mindenkinek legyen sima, nagyon szép és áldott az iskolakezdés, gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek egyaránt, és legyen benne mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon sok öröme, a pedagógusoknak is természetesen, és együtt érjenek el csodákat. Fekete Pál énekel most a folytatásban, egy archív felvételt játszom a Dankor Rádióban. Az esküvődön én is ott leszek. A dal címe.
1: Néhány nap múlva meg lesz hát az esküvő. Kimondod majd

Már készül is az esküvői új ruház, már rendezik az új lakásod bútorát. Már ott vannak a képek, vázák, szőnyegek, az esküvőre

0: Hangó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A magyar zene rádiója.
1: Ég azt mondják, nincs Szegeden, hozol.

0: Bencidától Bancidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Alapközség Fejér megyében a Sárbogárdi járásban találjuk ezt a síkvidéki úti falut. A Mezőföldön terül el Sárbogárd délkeleti szomszédságában nagyjából 10 kilométerre délre. Déli határ szélén halad el a 61-es főút, a hazai vasútvonalak közül a Mezőfalva Rétszilas vasútvonal érinti, van megállási pontja is alapon. A falut besenyő vezérek alapították az Árpád-korban, az első írásos említése pedig a 13. századból maradt fenn, neve ebben Olup alakban szerepel, valószínűleg itt élt, vagy innen származott el Alapi Ákos, akit az oklevelek 1280-ban említenek, és rokonával együtt téki nemeseket vádolt rablással. A 14.-15. században a falu Várpalota várának a birtoka volt, egy 1568-ban végzett összeírás szerint pedig akkor még csak 10 nemesi család élt a településen, ez a szám viszont 1578-ra 26 nemesi családra nőtt. A 15. századtól a faluban salétromház is működött, itt puskaport állítottak elő, a király emberei, majd a török időkben Alipasa katonái is többször megfordultak itt. A török időkben teljesen elnéptelenedett, mert a császári seregek kitelepítették lakóit, amikor Székesfehérvárt visszafoglalták, a különböző dunántúli megyékben találtak a lakók új otthonra. A visszatelepülés pedig csak 1688-ban, a megye felszabadulása után kezdődött el. A lakók főleg növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, jelentős a szőlőművelés is, ezt már a 19. század végén külön rendeletekkel szabályoztak. A barokk templom, a római katolikus templom a kifejezetten gyönyörű, érdemes felkeresni, és ne feledkezzünk meg a néphagyományok ápolásáról, ez is a község lakóinak fókuszában áll. Az alapi ugrós és kanásztánc például messze földön ismert tánc, a Mezőföldön egészen pontosan itt gyűjtötték ezt az egyedülálló régies magyar néptánc típust, Pesovár Ferenc néprajzkutató nevéhez köthető egyébként a gyűjtés, de erről majd bővebben 10 óra előtt néhány perccel Vecsei H. Miklós színművésztől hallhatnak bővebben. Alapot is ismerni kell, sétálni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Remélem, hogy szeretik a fonográf muzsikáját. Önöknek játszom most a Mondd, hogy nem haragszol rám című dalt a Dankó Rádióban.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan a Páva nyomában kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig Nyári László és zenekar a muzsikál. 8 órakor hírek, a következő zenéóra első felvétele pedig a Minden asszony életében jön egy pillanat Vámosi János előadásában. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ma a magyar énekmondás egyik kiemelkedő egyéniségére, a Kossuth Liszt Magyar Örökség és Príma díjas Kobzos Kis Tamásra emlékezünk. A fájdalmasan korán 65 évesen elhunyt énekes és hangszeres előadó művész, a magyar régi zene, az európai középkori énekes zene, a török énekmondók, azaz ásikok zenéje, a magyar népzene, valamint a kortárs zene területén tevékenykedett. Európai viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbb előadója volt a középkori provánci trubadúr énekeknek. Újjáélesztette a 16. századi magyar énekkincset, Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint énekeit, a protestáns zsoltárokat és históriás énekeket. Kutatásai eredményeként csokonai dalokat jelentetett meg, továbbá 20. századi magyar verseket is megzenésített. Saját énekét különböző hangszerekkel, főként lanttal, kobozzal, százzal, azaz török lanttal és tekerővel kísérte. A népzene nagykövetének, énekmondónak, a régi zene és a török zene elkötelezett tolmácsolójának művészetét számos felvétel őrzi. Kobzos Kis Tamás az ugyancsak Príma díjjal kitüntetett Óbudai Népzenei Iskolának 1986 óta tanára, 1991 óta pedig igazgatója volt. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, 2014-ben a népművészeti tagozat vezetőjének választották.

jellegű énektónus maradványa, melynek 16. századi históriás énekváltozatai is vannak. E dallam koldus énekként is használatban volt, alkalomhoz illő szöveggel pedig kásapénz szedéskor is elhangozhatott a régi lakodalmakban. Nemes Pátrón is így énekelték, de ismerték a Kádár Istvánról szóló, szörnyű nagyromlásra készült Pannónia kezdetű históriás énekváltozatát is. Kobzos Kis Tamás felvételéről most a 18. századi verses krónika Mohácsot idéző strófáit halljuk saját Tekerő Land kíséretével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
2: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
1: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1 200 000 diák között mintegy 100 000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth

0: Együtt rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál. Ezért nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. A kormányfő tegnap arról is beszámolt, hogy Magyarország határidőre teljesítette az uniós források hazahozatalához szükséges feltételeket. Ennek megfelelően 10 milliárd euróra, átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Lejárt ma 4 alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejátékpiac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete. Ügyelete is tartozik. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média szolgáltató. Az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján több részlet is kiderült, hogyan működött az elmúlt években a politikai felügyelet a közmédiában, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus, üzletember. Meghalt Berenté Iván Kossuth-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Főkutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be, és több ország tudományos akadémiájának is tagja volt. Berenté Iván 95 éves volt. Napos, száraz, gyengén felhős idő lesz ma. Többfelé élénk szél, néha megerősödik. Délután 27-32, este 17-24 fok lesz.
1: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

olyat tenni, amit nem szab. A férjében minden álom csak hibát keres.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 1-én, kedden, most már becsöngettek, lassan 7 perccel múlt 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telik a mai reggelük is. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban nem sokára egészségpercek, majd Sipos Gazda érkezésével számolhatunk. A muzsikák közül ajánlom a Deep Forest és Sebestyén Márta felvételét, ma reggel is lesz világzene. A nóták közül a Búzafüldön dűlő úton megy a láng, kezdetű andalgót is játszom majd Simon Boglarka előadásában. Részletet Strauss a királyné csipkekendője című operettjéből, a miniszter dalát Palcsó Sándor 1967-es felvételéről hallhatjuk majd. Az örök zöldek között pedig Konzsuzsával a Valahol egy lány is felcsendül. Hamarosan, elsőként pedig Csárdás, csak úgy mondom magának, énekli Buta Árpád, Jónás Géza és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

kérni, nem adja ne másnak. Dunán, innen Dunán túl, este felem minden kapu bezárul. Csak az

0: 4 perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Bár a hőmérsékleten az időjáráson még nem érezzük, de kétség kívül, amikor elindul az iskola, akkor kijelenthetjük, hogy legalábbis strukturálisan vége van a nyárnak, és nagyon sokakra ez kifejezetten negatív hatással bír. Nem véletlenül elmúlik a kicsit könnyedebbnek gondolt nyári időszak, jönnek az őszi-téli feladatok, és ilyenkor nem kizárt, hogy az ember kifejezetten melankolikus állapotba kerül. Azt mondják a szakemberek, hogy az emberek akár 10%-ánál is kifejezetten komoly tüneteket idézhet elő az évszakváltással együtt járó, mondjuk így könnyebb depresszió. Nekik feltétlenül érdemes felkeresni az ezzel foglalkozó szakorvosokat, de mindannyiunknak feltétlenül javasolt tudatosan készülni az új évszakra, elfogadni azt a körforgást, amit már évtizedek óta megszokhattunk, de picit nehéz elengedni ilyenkor a nyarat, megvallom őszintén, nekem sem könnyű. Ilyenkor, hogyha az ember szépen elkezdi föltérképezni a teendőit, a feladatait, mire kell fölkészülni, akár listát írni róla, egy tervet, akár kiragasztani a hűtőszekrényre, az is segít, hogy az ember legalábbis tudatosan készítse az elméjét, és ezáltal áttétesen a szervezetét is a megváltozott körülményekre. Persze a természetben töltött sok-sok idő sétával nagyon sokat segít az embernek, hogy könnyebben átvészelje ezt a váltást, de a lényeg az, hogy ne lepődjön meg senki, hogyha ilyenkor egy picikét szomorkásabb a hangulata. Ebben próbálunk segíteni mi is a Dankó Rádióban. Kiváló muzsikával, turkevei népdalokat hallhatnak most a csodálatos Madarász Katalin előadásában, Szalai Antalé zenekara kíséretével.

döntse ki rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja ki, tűnül a haját, úgy döntse ki.

Most is vajon szerető, hagyott el a végére, sose feleltem, most is olyan szerető.

Nóták, népzene a folytatásban, utóbbi a Rákóczi induló lesz, a János Együttes jóvoltából, és világzene, már is a Deep Forest és Sebestyén Márta felvételét játszom. Ha kedvelik az ilyen típusú muzsikát, este 9-től eljön az önök ideje a Dankó Rádióban. Hallgassák majd akkor Népek Dalai című műsorunkat is.

Szalad, de véglegesen a padra.

0: Derűs napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Sipos Gazdát. Mi lesz a mai témánk?
1: Szeretettel köszöntelek téged és a Domkor Rádió kedves hallgatóit. Sokan azt gondolják, hogy a tartós hőségben a növényi betegségek és a kártevők is visszaszorulnak. Valójában csak átrendeződik a növényvédelmi helyzet. A száraz, forró idő kedvez például a takácsatkáknak, tripszeknek, poloskáknak és több lisztharmatfajnak, míg egy zápor vagy egy erős harmatképződés vagy öntözés rövid idő alatt elindíthatja a peronoszpórás, alternáriás és a rothadásos betegségeket. A hőség ráadásul legyengíti a növényt, romlik a víz és tápanyag felvétele, csökken a természetes ellenálló képessége, ezért ugyanaz a károsító nagyobb veszteséget okozhat, mint a kedvező időjárásban. Erről fogunk beszélgetni.
0: Nem sokára folytatjuk, tehát Konzsuzsa felvételét játszom, addig elsőként ez a Valahol egy lány, Illés Lajos és Bródi János szerzeménye.

0: Egy perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A forró száraz nyár legjellemzőbb kártevője közé tartozik a takácsatka. Paprikán, paradicsomon, uborkán, babon, szőlőn, gyümölcsfákon és dísznövényeken is megjelenhetnek. A leveleken először apró ilyen világos pontozottság látható, később a lomb bronzosodik, sárgul, majd elszárad. Erős fertőzésnél finom szövedék jelenik meg. Általában szabad szemmel nem láthatóak ezek a károsítók, ezért a levél fonákát nagyítóval vizsgáljuk meg. Takácsatkát gyakran csak akkor veszük észre, amikor a kártéter már sajnos elég jelentős. Védekezés. Védekezés szempontjából biztosítsunk egyenletes vízellátást, de ne áztassuk folyamatosan a lombot, távolítsuk el az erősen fertőzött leveleket, üvegházban, fóliában alkalmazhattunk ragadozóatkákat, kis kertben engedélyezett az olajos, káliszappanos vagy speciális atkaelő készítmény, amelyet tudunk hatékonyan bevetni. A levelek fonákát is megfelelően fedjük be vele. Ahol pedig nagyon erős az atkafertőzés, komoly gazdasági károkat okoz, ott pedig speciális hatóanyag tartalmú atkaelő készítménnyel lehet beavatkozni. Nagyon lényeges, hogy az olajos és a kén tartalmú szereket ne használjuk egymáshoz túl közeli időpontban, illetve kánikulában, mert súlyos perzselést okozhat. A következő ilyen kártevő, és egyre jobban terjednek a tripszek. A tripszek különösen paprikán, hagymán, uborkán, dísznövényeken okozhatnak gondot, szívogatásukkal vírust tudnak terjeszteni, ezért nagyon komoly vírusvektorként tartjuk őket számon. Kártételük során ezüstös parás foltok, torzult levelek, szabálytalan termésfelületek alakulhatnak ki. A virágokban megbújva nehezen észlelhetőek, általában azt javaslom, fogjuk meg a növénynek a virágszerkezetét, tegyük alá a tenyerünket, és egy kicsit rázzuk bele a virágot, és kipotyognak belőle a tripszek. Hogyan tudunk ellenük védekezni? Használjunk kék, sárga ragaslapokat a megfigyeléshez, gyommentesítsük a környezetet, távolítsuk el a súlyos beteg növényi részeket, fóliában ragadozó atkák, ragadozó poloskák is alkalmazhatóak, és nagyon fontos, hogy itt is, ha már nagyon erős a fertőzés, célzottan tripszelleni engedélyezett készítménnyel kezeljünk, de figyeljünk a beporzó élőlényekre, a beporzó rovarokra. A meleg segíti a levéltetvek és a molytetveknek a terjedését. Ide tartoznak általában a különféle, például zöldőszi baraszlevéltetű, amely szivogatásával mészharmatot ürítenek, mely később ezeken korompenész telepedhet meg, és a levéltetvek is nagyon komoly vírusvektorok, vírusbetegségek terjesztői. A liszteske, vagy molytetű, üvegházi molytetű, lényegesen általában paradicsomon, paprikán, uborkán, káposztaféléken, dísznövényeken terjednek, gyakoriak. Növény megérintésekor apró fehér rovarok repülnek fel, ez a tipikus jele. Hogyan tudunk ellene védekezni? Itt is a hajtáscsúcsokat, levél végeket, levél fonákot vizsgáljuk meg. Kezdeti fertőzést vízsugárral, fertőzött részek eltávolításával vagy engedélyezett káliszappanos készítménnyel mérsékelhetjük. Óvjuk a katicabogarakat, fátyolkákat, zengőlegyeket, fürkészdarazsakat, és bizony nagyon lényeges, hogy a vírusgyanús növények esetében ezeket a növényegi részeket távolítsuk el minél hamarabb a területről. És bizony a végére hagytam a poloskákat, a zöldvándorpoloska, ázsiai márványpoloska egyaránt károsíthatja a paradicsomot, babot, gyümölcsöket. A szivogatásuk helyén halvány besüpedő kemény parás foltok jelennek meg, és bizony a termés húsa elszíneződik, és kellemetlen ízvilág alakul ki. Mit tudunk tenni? Mechanikailag gyűjtsük a poloskákat, nyomjuk össze a petecsomókat, annak érdekében kisebb ágyásokat rovarhálóval védjük, ne akadályozza a beporzást, és szedjük le időben az érett terméseket. Nagyon nehéz ellene kémiai úton védekezni, a javaslom, akkor faecettel permetezzük be a kis növényeinket, űzze távolabb a poloskákat, illetve fokhagyma, levendula, vöröshagyma, ázalékkal, főzettel is le lehet permetezni ezeket a növényeket. ki ne hagyjam a végére, szeretném megemlíteni a gyapottok bagolylepkét, amely ugye elég komoly gazdasági károkat okoz, a lárvája belefúr a termésbe, és ezután rothadás alakul ki. Feromon csapdával figyeljük a rajzást, gyűjtsük össze a férges lehullott terméseket, és különféle természetes anyaggal, például Bacillus thuringiensis természetes hatóanyagú biológiai készítményt alkalmazunk a kertjeink világában.
0: Köszönjük szépen, így teszünk, csütörtökön találkozunk ismét Sipos gazdával. A folytatásban Strauss a királyné csipkekendője című operettjéből játszom részletet. A miniszter dalát hallhatják, előadója Palcsó Sándor, ezen az 1967-es felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatták. A folytatásban a hírekig Varga Jenői zenekara muzsikál. A következő zenéjúra első felvétele pedig a Hallodenótás Fittyös Szép Madár Bokor János énekel Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Hosszú idő után ismét önálló minisztérium felügyeli a közoktatást, bevezetve több változtatást. Az alsósoknál például lehetőség van rövidebb tanórákat tartani, és még szeptemberben lesz a diákok hangja téma. Manap, a fiatalok véleményének megismerésére. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. A tanév június 18-án ér véget. Csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához, valamint működéséhez. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az MVVH legfontosabb feladata. 6 éves megbízatása végére azt vállalja, hogy feltárják a vagyonvesztés mértékét, zárolják a még visszaszerezhető vagyon elemeket, és a jelentős ügyek közül több már

0: bíróság előtt lesz. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember halt meg, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik legfontosabb olajterminálját működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban, a helyszínen tűzütött ki. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásnak. A mentőcsapatok csak nem 4,5 ezer eltüntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal igyekeznek kiszabadítani, miután több százan rekedtek a föld alatt egy alagútban. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a nepáli kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villám árvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, és 82 embert mentettek ki. A szombati áradás jelentős károkat okozott. Az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban megrongálódott a vízvezeték, és gyaloghidak semmisültek meg. Extrém kihívásokról készült dokumentumfilmeket lehet megnézni Budapesten a Banff Hegyi Filmfesztiválon. A kanadai szervezők minden évben a világ legjobb kalandsportfilmjeit gyűjtik össze, és mutatják be világszerte. Magyarországon szeptember 23-a és 25-e között a fővárosi Mamutban lehet megtekinteni az alkotásokat. Köztük például dokumentumfilmet a himalájai hegyi kerékpározásról, gördeszkázásról, az Alpok szerpentjéjein, vagy a chilei Torre Central szikla biztosító kötél nélküli megmászásáról. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek. Délután 27-32, este 17-24 fok várható. A héten nyáriasan meleg időre számíthatunk, hűvös hajnalokkal. 9:04.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 1-én, kedden, 6 perccel 9 óra után köszöntöm Önöket. Nagyon sok szeretettel a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem eddig is kellemesen telt a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan muzsikák szólnak majd, mint a Jaj, de szép kék szeme van magának, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában, Karcagi Nagy Zoltán énekli a Szép a rózsám, nincs hibája kezdetű csárdást, az Örök zöldek között pedig lesz majd koráldal, illésfelvétel, énekel Breitner János, és Dankó klubos Örök zöldet is hallhatnak, koncertfelvételt, cigányzenekari kísérettel, elsőként részlet a Csókos asszonyból, Asszonykám, adj egy kis kimenőt, Csombor Teréz és Szerednyei Béla énekel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!
1: Szabadság szerelem, e kettő kell nekem pedig.

0: bolond a szerelemben is, egy pár.
1: Tudtuk, de nem sejtettük. Derűs napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Mármint, hogy az iskola kezdés napján lényegesen nagyobb lesz a forgalom, mint a nyári napokon. Még mindig komoly dugók vannak a fővárosban, a bevezető utakon. Emellett még a Könyves Kálmán körút is, a Lágybányosi híd felé, illetve a Soroksári út is befelé nagyon nehezen autózható. Sajnos balesetekről is kaptunk hírt. Korábban az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópont előtt történt karambol, még mindig nagyon nehezen osztik fel a felgyülemlett autó mennyiség az M0-áson, az M5-ös felé Nagytétén közelében a 6-os főút csomópontja előtt egy korábbi baleset után, igaz, hogy már megszűnt a sávlezárás, és már osztik a dugó, de még mindig nagyon nehéz arra közlekedni. Baleset történt az 1-esen, Bicskei és Herceghalom között, a 27-es kilométernél a félútpályát lezárták, mindkét irányban torlódnak a járművek. Vissza a fővárosba a H5-ös hév ritkábban közlekedik, Békásmegyer és a Battyányi tér között, hogy ez meddig tart, erre vonatkozóan nincsen információm. A győri fővonalon nagyon nehéz vonattal közlekedni, egy korábbi felsővezeték hibát már megjavítottak, de most Bicskén váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt Herceghalom és Bicske között nem közlekedhetnek a vonatok, a forgalom átszervezése. Folyamatban van, vigyázzanak, jó utat kívánok, hallgassanak Domkó Rádiót, benne az elmúlt évtizedek legkiválóbb magyar örökzöldjeit, Virágos kert az én szívem. Hollós Ilona 1961-es felvételét játszom most.

A mai aranylemezekben és a kiváló muzsika mellett érdekes hírek is elhangoznak. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A mai adásban például szó lesz a Nem mindenki Rómeó című, hát most már elfeledetnek mondható rádió operetről, amelynek az egyik dala olyan örökzöldé vált, amit manapság is gyakran kérnek délután Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban, hogy melyik ez a közkedvelt dal. Töldi Kriszta elmeséli majd 10 óra után, és természetesen meg is hallgathatják majd. Most pedig a Dankó Rádióban a Beat korszak, fogalmazunk úgy, egyik alapköve következik. Az a dal, amelyet az Illés 1965 nyarán szerzett, konkrétan Szörényi Levente és Bródi János a verőcemarosi ifjúsági táborban, és 66-ban jelent meg kislemezem. Ez a Légy jó kicsit hozzám a Dankó Rádióban.

koncertfelvétel rengeteg dologban különbözik egy stúdióban készült felvételtől. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem annyira steril, nem annyira kigyakorolt és a végletekig precízen kitisztázott, akár még hangzásában sem annyira tökéletes, zárójeles megjegyzés, a Dankó Rádiós koncertfelvételek köszönhetően Gózsás Gábor barátomnak azért nagyon jól szólnak. Viszont ott van benne minden, amiért szeretjük a koncerteket, és amitől élettelivé válik, egyszeri és megismételhetetlen. Lehet, hogy van benne egy elütés, vagy egy icipicit alulintonált hang, de ettől válik igazivá és élővé, ezt még fokozhatom, nem művivé. A folytatásban egy ilyen élményt osztok meg önökkel. Tatán az Angol Kertben 2022 nyarán rögzítettük. Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét, az Őszi Szél című dalt hallhatják. Előadója Nádas György, kísér Báder Ernő is zenekara.

Ősszel a napsugár hidegen csókol, lehet, hogy emiatt pusongok én, vagy tán egy mindennél hűvösebb szótól.

alap volt ma reggel a naptelepülésed, és napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és már akkor jeleztem, hogy az alapi ugróst és kanásztáncot mutatja be Vecsei H. Miklós színművész 10 óra előtt néhány perccel, most elérkezett az idő, addig az Atlantis című Benkő László felvételt játszom, 10 órakor hírek, utána aranylemezek, Tölgyi Krisztával, majd jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, Gál Zoltán műsor vezetésével. Mai műsorunkat is, ha kedvük tartja, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon, elkészítésében közreműködött a már említett Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor, holnap reggel 6-kor találkozunk ismét, addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: két népművészet mestere díjas táncossal is büszkélkedhet. Fekti József és Ulica Jánosné, született Bernát Rozália tánca és éneke, felkerült az UNESCO szellemi, kulturális örökség listájára. Az Alapi Mezőföld Népi Együttes 2007 óta működik a mai formájában. Elődje az 1970-ben alakult Páva kör volt. Így a tagok között néhányan még ismerték Jóska bácsit és Rozália nénit, akiknek az Alapi Művelődési Ház előtt látható életnagyságú faragott szobra, ami természetesen táncolás közben örökítette meg a legendás párost. Fekti József még a 20. század elején, kanászbojtár korában a számadójától, Boros Józseftől tanulta meg az alapi ugrós és kanásztáncot. Később már ő adta tovább a falu fiatalságának ezt a rendkívül látványos mozgássort. A világháló megnézhető, 1973-ban készült felvételeken láthatjuk Fekti Józsefet. Ezen élő népzenére a földön egymáson keresztbe fektetett két bot fölött egy harmadikkal a kezében járja virtuóz szólóját az éppen 70 éves táncos. De már akkor is bőven túl volt az 50-en, amikor a két folklorista, Martin György és Pesovár Ferenc felfedezte és dokumentálta a tudását. Talán akkor lett az alapi ugrós és kanásztánc Fejérvár megye egyik legismertebb tánctípusa, amit azóta is rengetegen járnak Kárpát-medence szerte.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanév kezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pót.

0: hozadék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Károly Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Legkevesebb 8 ember halt meg, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűzütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire. Itthon az ország nagy részén süt a nap, főként délnyugaton vannak felhősebb területek. Délután 27-32, este 17-24 fok várható. 10 óra 4 perc.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Szeptember első napján válogatunk 1986 nagy sikereiből, és születésnapján köszöntjük Kocsis Tibort. Valamint olyan előadókat hallhatnak, mint például a Taurus, Csepregi Éva, a Tátrai Band, Csákányi László, a Gemini, Szécsi Pál és az Omega. Az Apostol nyitja a sort Németh Gábor és Szenes Iván Okosabban kéne élni című dalával. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Maradunk még a szerelemnél, de egy másik könnyű zenei korszakból, másik évtizedből. Balázs Fecó és Brunner Győző, akire Szerelemmel nézhetek című szerzeményét a Taurus együttes előadásában hallhatják az aranylemezekben egy 1972-es felvételről.
1: Sokkal csendesebb.

Szeptember 1-e a tanévkezdés napja van ma. Ez azt is jelenti, hogy mostantól várni kell minimum a következő iskolai szünetig, hogy valami komolyabb utazást szervezzen az ember a családdal, mondjuk külföldre. Szerencsére ez minket semmiben sem akadályoz, hiszen az aranynemezekben bármelyik hétköznap tudunk képzeletben időutazni, és a zenékkel bárhová el tudunk látogatni. Most például Csepregi Évával Párizsba, a Tátrai Bendel pedig New Yorkba invitálom Önöket. Öveket becsatolni, mert már indulunk is.

A Magyar Rádió 100 éves történelme során sok-sok rádió, operett és zenés játék született, amelyek akkor nagyon népszerűek voltak, de nagy részük már a feledésbe merült. Viszont egy-egy dal önálló életre kelt és örökzöldként maradt fenn. Ilyen az Öreg fiú dala is, amely a Nem mindenki Rómeó című rádió operetthez készült, amit 1957. áprilisában húsvét vasárnap mutattak be. Olyan kitűnő színművészek főszereplésével, mint Ajtai Andor, Rutkai Éva, Kabos László, Latabár Kálmán, Szabó Ernő vagy Bazilides Zoltán. A rendezője pedig Horváth Tivadar színművész volt. A korabeli újságokból sajnos a tartalmáról csak annyit sikerült kiderítenem, hogy a Nem mindenki Rómeó főszereplője egy tisztes, őszes halándékú nyelvész professzor, és a történet egy házasság históriáját mesélte el sok poénnal. Szóval, mint mondtam, ennek a rádióoperetnek a slágere volt az Öreg fiú dala. Breitner János és Király Dezső örökzöldé vált szerzeményét mindjárt meg is hallgatjuk az aranylemezekben Csákányi László feledhetetlen előadásában. Ám előtte még a Gemini játssza el Papimre és Huszár Erika Néked csak egy idegen című dalát egy 1973-as

0: minden hétköznap 10 órától a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehet. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kergess már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátod, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már.

Képzeletbeli időutazásunkat 1983-ban folytatjuk a Bakancsos Edda egyik lírai rock klasszikusával, Pataki Attila, Slamovics István és Barta Alfonz Érzés című szerzeményével. Aztán egy éles stílusváltással a magyar könnyűzene történetének egyik legnagyobb bulislágere, a Gedeon bácsi csendül fel az aranylemezekben. Pályer András és Esnagy István szerzeményét Szécsi Pál énekli a Sökk együttes kíséretével.

aranylemezek képzeletbeli időgépét most leparkoljuk egy kicsit, és 1986-ban időzünk el, három dal erejéig. Ihász Gábor és Kékesi János írta ekkor a Szerelem 86 című szerzeményt, amit Ihász Gábor énekelt el a Kékesi együttes kíséretével. 1986-ban az egész ország kedvence lett a nagy ho-ho-ho horgász és barátja a Főkukac, hiszen Csukás István szeretetreméltó figuráiról elkészült a máig népszerű rajzfilmsorozat. A főcímdalát Pető Zsolt zenéjével a 100 Folk Celsius előadásában elevenítjük fel. A kis kiruccanásunk végén pedig az Omega örökzöldje, a Fekete Pillangó hangzik el 1986-ból.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en sebesültek meg. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma. A mentőcsapatok csak nem 4,5 ezer eltűntet keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal igyekeznek kiszabadítani, miután több százan rekedtek a föld alatt egy alagútban. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre Nepál középső részén. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli. Erősítette meg a miniszterelnök tegnap a Bledi stratégiai fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz az MVVH legfontosabb feladata. Több fontos változás lépett életbe mától. A vényköteles gyógyszerek adómentesek lettek, ami az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok bizonyítják, hogy Várhegyi

0: Attila, a Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította a háttérből a közmédiát. Magyari Péter, a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettese a Felkelő című műsorban azt mondta, Várhegyi Attila hivatalosan tanácsadó volt, a valóságban azonban a vezetők helyett döntött tartalmi, személyi és gazdasági ügyekben is. A közmédia átmeneti vezetése feljelentést tett az ügyben. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedésbiztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Posfai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt van szükség változtatásokra. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek. Számottevő eső nem lesz. A többfelé élénk szél megerősödik. Délután 27-32, este 17-24 fok lesz. 11 óra 4 perc.
1: Aranylemezek.
2: Zenével folytatjuk a mai összeállításunkat. Az 1980-ban bemutatott Kodzsek Budapesten című vígjátékhoz írta Kovács György az Ennyi kell című dalt, ami Kovács Kati előadásában vált slágerré. Délig pedig hallhatják még például Bangó Margitot, Máté Péter, Cserháti Zsuzsát, Maros Gábort, a Fonográfot és Tabányi Mihályt is. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes rádióhallgatást kívánok.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádió.

0: lemezek. Az Örök Zöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.
1: Mindenki óriás volt, mint

ritkán fogy el, és örökké elfogy a pénzünk, s a sráccal is van bőven gond, s a többit csak

0: Klasszikó Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád. Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsatövise is megszúrja a kezed. Az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed.

Máté Péter és S. Nagy István számtalan közös szerzeménye közül a Most élsz című dalt idézzük fel az aranylemezekben, amelyben ma is megszívlelendő jó tanácsokat fogalmaztak meg 1984-ben.

0: Ma ünnepli a születésnapját Kocsis Tibor, énekes előadó művész. Gyermekkora óta zongorázott, gitározott és énekelt, majd a Soda Effect nevű zenekarával Lajos Mizse és Kecskemét környékén koncerteztek rendszeresen. 2011-ben pedig az egész ország megismerte, hiszen akkor nyerte meg az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyt. Kocsis Tibor 2024. novemberében volt Nádas György kollégám vendége Jó pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban. Hallgassunk bele az akkori beszélgetésbe.
1: Tipikusan az a tanástalan tinédzser voltam, aki sok mindenben érzi jónak magát, és sok mindent el tudtam volna magamnak képzelni így a munka területén, de hát ott voltak a művészetek, ott volt az éneklés, ami teljesen elbonolítja az embert, meg igazából azt éreztem én is, hogy az az a kikapcsolódás akkor még, meg az a szabadidős tevékenység, amit legszívesebben csinálok, és amikor otthon vagyok egyedül, akkor kiengedhetem a hangomat. Emlékszem, gyerekkoromban volt olyan, hogy azt hittem egyedül vagyok otthon, de a nagymamám is otthon volt, és akkor egy óriási nagy énekpróbát tartottam otthon, és akkor a nagymamám bejött, és akkor mondta, hogy hát amúgy te nagyon jól énekelsz.
2: És a nagymama azokat a dalokat ismerte, amiket akkor énekelt?
1: Szerintem azokat nem ismerte, mert az valószínűleg Aerosmith volt, vagy valami, vagy Queen, vagy valami ilyesmi volt, úgyhogy nagymamám inkább a klasszikusabb vonalat, iskolát képviselte, de ő is jól énekelt egyébként. Kicsit tanástalan voltam, de aztán azért a zene mégiscsak egyre fontosabb volt.
0: Kocsis Tibort hallották, aki azóta már utazó koncertsorozatunk a Dankó Klub vendége is volt. Születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. Az aranylemezekben pedig a Metronóm 77 dalverseny közönségdíjas szerzeményét Ihász Gábor és S. Nagy István Múlnak a gyermekévek című dalának feldolgozását hallgatjuk meg, amit a Duna nagyszabású zenés műsora a Csináljuk a Fesztivált 2023-as évadában adott elő Kocsis Tibor.

Az aranylemezeket egy olyan dallal folytatjuk, amely a nemzedékek közötti különbségekről szól, és a szerzői a Beat nemzedék képviseletében Ferenc Károly, valamint Szenes Iván voltak. Zalatnai Sarolta énekli, hogy töltsét csinálni,

Seres Rezső szerzeményei kortalanok, hiszen mindent tudott az emberi lélekről, és egyetemes üzeneteket fogalmazott meg a dalaiban. A Szeressük egymás gyerekek című sanzonját Maros Gábor énekli az aranylemezekben. Az élet...

A 70-es évek rockzenéjével folytatjuk az aranylemezeket. Tolcsvai László és Bródi János Köszönöm doktor úr című dalát a Fonográf adja elő, majd Szűcs Antal Gábor és Ferenc Károly Így szólt hozzám a dédapám című szerzeménye hangzik el a Skorpió előadásában.

Kedves hallgatóink, a Déli harang szóig Nátli József Sziámi cicák című szerzeményét hallhatják Tabányi Mihály harmonika művész előadásában, és ezzel mára búcsúzik az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Néhány perc múlva már Budai Beatrix válogat a legkedveltebb magyar nótákból, majd a Jó ebédhez szól a nóta után 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap délelőtt várom Önöket ismét. Addig is a viszonthallásra, további jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1 200 000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napja az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyermek után ugyanannyi támogatás jár. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A gazdasági és energetikai minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1 000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légi csapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én a Metropolisszal kezdődik.

0: Fritz Lang 1927-es sci-fi néma filmjéhez Zságer Balázs komponált új elektronikus kísérőzenét. November végéig minden héten levetítenek egy-egy ritkán látható alkotást. Az időjárásról: az ország nagy részén süt a nap. Számottevő eső nem lesz, a többfelé élénk szél néhol megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az utcán áldogálva, ha látom a diákokat a szeptemberi napsugárban, szívemből mély sóhaj fakad. Oly szép idő volt a diákkor, és vissza nem tér soha már. Heltai Jenő íróköltő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 1-én kedden itt a Magyar Zene Rádiójában. Jó ebédhez szól a nóta, ma is egészen 2 óráig felsorakoztatjuk a legismertebb klasszikus magyar nótákat csokrokba szedve. Tartsanak velem, énekeljünk együtt. Például már is a Rámás csizmát visel a babám című csárdást Kollár Katalinnal dalolhatjuk, Balázs Tamás és zenekara kísér majd, aztán Szóka Júlia az Édesanyám, Kedvesanyám című csárdást adja elő, ekkor már Budai Sándor vezeti a zenekart. Jó rádiózást kívánok!

Szerelmes vagyok én, indul így Petőfi Sándor verse, melyet ifjabb Sárközi Lajos zenésített meg. A Liszt Ferenc díjjal és a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett prímás, 10 olyan Petőfi Sándor költemény zenésített meg a Petőfi bicentenárium évében, melyekhez addig nem kapcsolódott dallam. Így született meg a Szerelmes vagyok én című dal. Simon Boglárkát halljuk már is, kísér a zeneszerző, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Majd Somogyi Erika, Tolnai András és Kalmár Magda is dalra fakad. Az Este van, én pedig várok rád, az Aki a babáját igazán szereti, és a Táncba hív a nóta engem című magyar népies műdalokkal folytatjuk a sort. Hallgassuk meg együtt!

0: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról. A 2023-as év magyar nótája szavazáson negyedik helyezést elért Réffy Lajos szerzeményt Dócs Péter Lakatos Miklossal és zenekarával. Majd az Érika hajlik a búzakalász című gyönyörű Darázs Miska szerzeményt Pándi Piroska adja elő. Ezt követően azért, hogy én szegény legény vagyok, és ez a vonat most van indulóban címmel szól a nóta Kolostyák Gyula és Bányai Márton tolmácsolásában.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hogyha ír majd

0: neveli, elszereti a kopasz maga szeretőjét.
1: Szeptember 1-e a magyar nótások világában a megemlékezés napja is, hiszen 2011-ben ezen a napon hunyt el Győri Szabó József, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett előadó művész. Győri Szabó József 1929. május 24-én született Turán, de mindössze 3 hónapos korától Győrben, később Gyirmóton élt, amelyet egész életében otthonának tekintett. Édesapjától, aki maga is jó nótás hírében állt, tanulta a magyar nóta szeretetét és az éneklés alapjait. Hangja, elegáns előadásmódja, műfaj iránti alázata és páratlan humora hamar ismertté tette, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján énekelte szeretett műfaját, a magyar nótát. Emlékét ma is őrzik dalai és felvételei, itt a Dankó Rádióban szinte minden nap találkozhatnak hangjával. Most a Megállók a keresztútnál, az Én nálam egy boldog óra nagyon ritka vendég, és az Ott, ahol a Maros vizem című klasszikus magyar nótát halljuk. Győri Szabó Józsefet Lakatos György, ifjabb Sánta Ferenc és Járóka Sándor zenekara kíséri. Emlékezzünk együtt Győri Szabó Józsefre.

nekem a szeretőm, írd nekem a szeretőm, mikor telik le a három esztenedő.

Az elmúlt percekben Győri Szabó Józsefre emlékeztünk, majd Mészáros András és Bétót Magda felvételei is helyet kaptak. Az Írt nekem a szeretőm és a Szegény asszony fia vagyok című csárdást a Sárga a Rigó kerek a cipó című magyar nóta követte. A folytatásban már rádiónk névadója, Dankó Pista szerzeménye szól, Jegenye fán fészket rak a csóka címmel. Előadja Kosári Judit, majd Buhács István is dalra fakad, ekkor egy rövid csárdás csokrot hall, melyben felcsendül a Lenna déli bábos Hortobágyon és a Nádaházam teteje című csárdás. Kellemes időtöltést kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is.

0: teteje, teteje.
1: Most Jenei Gábort, Bősi Szabó Lászlót, Hajtman Líviát és Szabó Szilviát halljuk. A nóta csokorban jól ismert nóták követik egymást, egészen pontosan a cserebogár sárga cserebogár, a volt-e már szívedben fájdalom, a kék a kökény recece és az icarica kukorica című melódia. Hallgassuk meg együtt!

havarna. Magyar Imre és a zenekara muzsikál adásunk első részének utolsó perceiben. Egy pár pillanat múlva, egészen pontosan 13 óra után 4 perccel várom Önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök is oda? Ön hova? Gyors
2: élet. Kiállhat egy nagy érzés útjába.
3: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
2: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását csürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tötyik Tamás elnök közölte, ősszel javaslatot küldenek a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Iskolatáskákkal segíti vajdasági rászoruló családok tanévkezdését a Katolikus Karitász. 185 család több mint egy tucat településen kapott adományt. Az akció a Karitász Legyen öröm az iskola kezdés című programjának része, amelyben mintegy 10 000 gyermeket támogatnak itthon és a határon túl. Egyre több rab tanul a börtönökben. Az idei tanévben 6 000 fogvatartót kezd általános középiskolai vagy szakmai képzésbe. Ez 2%-kal több az előző évhez képest, tájékoztatott a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György kommunikációs vezető elmondta, a megszerezhető bizonyítvány és ismeret segíti a fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi és munkaerőpiaci visszailleszkedését. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedésbiztonság erősítéséért a belügyminisztérium. Posfai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt van szükség változtatásokra. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Hivatali visszaélés és hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4, a bankot érintő, összesen mintegy 1 000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. A tárca a Tiborcz István köréhez köthető Sofitel projekthez nyújtott hitel. A Szíj László afrikai útépítését finanszírozó kötvényfinanszírozás, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi vasúti kocsi programjához adott kölcsön, valamint az Észak-Macedóniának adott rendkívül kedvező kamatozású, szabad felhasználású hitel miatt fordult a hatóságokhoz. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest. Derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthon start program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is a piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Az ország nagy részén süt a nap. A többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.

0: 13 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem, szeretett csatornánk hangja, a többek között Kossuth-díjjal is kitüntetett színművész Revicki Gábor. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most találtak ránk. Nótázzunk együtt egészen 2 óráig. A Hegymagosi pincébe látogathatunk el már is, a kalauz Egri József lesz, Baranya István és a zenekara húzza a talpalávalót, majd Sánta Zsolt a mi mozog a zöldleveles csipkebukor című csárdás nyújtja át önöknek Bangó Jánossal és a zenekarával.

0: sárga se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Itt hagyom a falutokat, szőke kislány csit-csit-csit. Piros álma csüng az ágon, és kár a gőzért. A felsorolt magyar nótákat Újvári Marika, Karcagi Nagy Zoltán, Gáti Pál és Farkas Rozika előadásában halljuk.

Lili Boulanger Románc című művét halljuk a folytatásban. A cimbalomnál Tréger Andort, a hegedűnél Boros Lajost halljuk.

Rogosi Kati Balázs Tamással és a zenekarával is járt már a Dankó Rádió házatáján. Egészen pontosan Bonyhádi Dankó klubunkon léptek fel ők így együtt 2023. júniusában. A Nincsen rajtad kívül senkém című dalt halljuk már is itt a Dankó Rádióban.

Nincsen rajtad kívül senki, mégis el akarnak tőlem venni. Azért, hogy én

0: Szigeti Fercsi, Gáspár Ani, Janza Kata és Hatvani kis Gyöngyi énekel a következő percekben. A majd lázas Ajkad, a két gyöngye volt a falunak, a fagyban közepében a télnek és a halkan pengesd ezt a csárdást című magyar nótát halljuk.
1: Hogyha lázas Ajkad,

Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban a KISZ Központi Művész Együttes Rajkó zenekarát halljuk egy 1974-es rádiófelvételen. Csermák Antal György szerzeményét halljuk Farkas Gyula feldolgozásában. Egy kesergő palotás és friss csárdás csendül fel már is itt a Dankó Rádióban. A KISZ Központi Művész Együttes Rajkó zenekarát Lendvai Csócsi József prímás vezeti.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk Szeredi Krisztinát és Kis Attila Andort, valamint a vásárhelyi híres promenádon és a Halljátok Cigányok című csárdást.

jóket sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jóket sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mit a

0: húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csuda jó kedvet csináltok.
1: Fa leszek, ha fának vagy virága, énekli a folytatásban Petőfi Sándor megzenésített versét Mészáros János Elek. Majd Miklós Józsefet halljuk, és az Erzsike Édes című magyar nótát. Szabó Sándor a Káposztáról énekel, míg Dóka Zsuzsa az Ingó Ringó Nádról.

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Tordai Zoltán és a zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, ugyanígy a déli harangszó és a legfrissebb hírek után, 12 óra után 4 perccel várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ha szeretik az örökzöld melódiákat, operettslágereket, és persze a magyar nótákat, akkor feltétlenül maradjanak velünk, hiszen 2-től 5-ig jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, természetesen Gál Zoltánnal. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám, ahol Popovics László várja majd önöket. Tartsanak velünk a kedd délután hátra levő részében is. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A miniszter beszélt arról is, hogy újra létrehozzák a kormány és a főváros közötti egyeztető fórumot, a fővárosi közfejlesztések tanácsát, mert Budapest fejlesztése országos közügy. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le 19 régió és a Fekete-tenger felett. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Donald Tusk kormányfő beszédében Ukrajna támogatását sürgette. Németország 1939. szeptember 1-én támadta meg a Gdansk melletti félszigetet, amely a II. Világháború kezdetét jelentette. Felfüggeszti az Európai Unió a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az EU szabványainak, amelyek célja az antibiotikumok helytelen használatának megakadályozása az állattenyésztésben. A korlátozás csütörtökön lép életbe, és a feldolgozott hústermékek mellett várhatóan a baromfira, a tojásra és mézre is kiterjed. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. A következő napokban több felhőre számíthatunk.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szeptember első napján itt a kívánságműsorban. Töltsék velünk a délutánt. Nagy szeretettel köszöntjük az egyedeget és egonokat névnapjukon, és azokat, akik szeptember 1-én születtek. A szerkesztő ma is nemes neki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061 759.

06171. A fontos információk után jöhet az első kérés. Kaszás György szeretné meghallgatni ezt a különleges felvételt, amely egy Dankó klub koncerten készült. Vojtágy és Bodragi Gyula énekel, közreműködik Kovács Erik, Adamec József és Tordai Zoltán zenekara. A Stefi.

0: Ja!
1: Felejthetetlen Danko Klubos délután volt néhány évvel ezelőtt Székesfehérváron. Újpesten polgár évékének nagyon köszönni, hogy az augusztust náluk tölthette. Minden jót kíván szeretettel Jutka. Kalina Enikő énekel, Henci Dától Boncidáig.

0: És most hallgassunk vele az üzenet rögzítőbe.
1: Kungyarúba Bárány Andrást és kedves feleségének aranylakodalmuk alkalmából kívánunk erőt, egészséget, hosszantartó, boldog életet a cibaki rokonok. A nóta pedig valamikor úgy szerettem a virágot Solti Károlytól. Nagyon köszöntem.
0: Isten éltesse a házaspárt. Solti Károlyt Olá Kálmán zenekara kíséri.

Kecerről Gulyásné Marika kérte a következő felvételt Buta Árpád Attila előadásában. Jónás Géza zenekara kíséri, Csicsak rózsám hallod.

Szécsi Sándornét Balmazai városban névnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik szülei. Paudics Bélád a Stúdió 11 kíséri, Honvéd Banda szól a Stefánián.

Mama Erikának nagyon boldog névnapot kíván édesanyja, édesapja és testvére. Vörös Sárit, Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hajnalom, csillagom.

Sárváron kisunokájának, Fülöp Flórikának harmadik születésnapja alkalmából nagyon boldog gyermekkort, jó egészséget, minden szépet, jót kíván nagymamája, Fülöp Árpádné, Mikos Széplakról, Konz Zsuzsa énekel, Kis Herceg.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Egy perc múlva 14:30 lesz. Barta Istvánné kérte a következő nótát, melyet Koltai László énekel. Haragszik a pusztabíró.

0: saját kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: Kedves ismerősömnek, Tóth Kálmánné Irénkének Hajdú Szaváton, 84. születésnapja alkalmából szeretettel kívánok nagyon jó egészséget, írta Ungvári Gáborné. Dombováron Tóth mamának sok boldogságot, jó egészséget kíván Imre. Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri. Van egy ház a Tiszaparton.

Varga Lajosnak testvére és sógora küldi a következő dalt szeretettel Tapolcára. Petrik Balázs énekel, ha igazi jó barátom vagy.

0: haj, haj!
1: Hortyányi Balázsné egy Győrből kérte a következő dalt. Szentendrei Klárát Lendvai Csócsi József zenekara kíséri. Aki szeret, mondja meg.
2: Volt nekem egy szép szeretőm, szeretőnek ő választott magát.

drága szomszédasszonyának Erzsékének Debrecenben születésnapi alkalmából jó egészséget, boldogságot kíván sok szeretettel szomszédasszonya. Kisvárdán Krajniki Józsefnének névnapja alkalmából Isten áldásával minden szépet, jót, jó egészséget kíván Babi. Besenyei Ferencet a Stúdió 11 kíséri. Búcsúzik a nyár.

Amikor azt mondtad, hogy vége, azt hittem, tréfeltel csupán. Még együtt mentünk ki a rétre, s még

0: vissza jön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből. Majd van a Duna vize, vissza jön a fekete tengerből.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Gödöllőn által Imréné, Illés Júlia, drága édesanyánkat, sok szeretettel köszöntjük 80. születésnapján. Jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk. Fiai Imre és Zoltán, menye Beáta, unokái Ádám és Adrián, és kérnénk szépen az anyám, édesanyám dallal köszönöm nótát. Köszönjük szépen, és további szép napot kívánunk.
3: Mi is sok szeretettel kívánunk minden jót az ünnepeltnek. Pere Jánost Lakatos Sándor zenekara kíséri.

Gyarmatiné Edina Kőszegről kérte a következő dalt a Friderikából. Simándi József énekel, ó lányka, ó lánykám.

Koltai Tiborné Marika kisújszálláson szeretné meghallgatni a következő kedvenc dalát. Szalai Lászlót, Balog Albert zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

lesz az orcán, mikor a kezedhez érek. Hogy ha ölelem karcsú terek adat, mindig azt hiszen csak úgy állottalak. Még a búz a virág, még az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Hogy ha ölelem karcsú terek adat, mindig azt hiszen csak úgy állottalak. Kék a búz, a virág, kék az egész világ.

0: sorsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehet végre.
1: Törekiné Ildikó Velencén várja egyik kedvenc nótáját, melyet édesanyja is szívesen hallgat. Nemes Ildikót a Lakatos Miklós zenekara kíséri, csak úgy mondom magának.

A következő órában számíthatnak egy hatalmas örökzöld slágerre Kós Jánostól, ez a bizonyos kapitány, elhangzik a Százados úr péntek reggel, és a Sétahajó is Ambrus Kiritől. Most Csóka Gyula és zenekara játszik a hírekig.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóthfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán.

0: Halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lőtt le 19 régió és a Fekete-tenger felett. Oroszországnak nincs sem oka, sem terve arra, hogy megtámadja a Balti-NATO országokat, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes. A Keleti Gazdasági Fórumon megszólaló politikus emlékeztetett, a balti államok függetlenségét a Szovjetunió is elismerte, és ők békében elhagyták az uniót. Ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszországnak minden haditechnikai eszköze megvan ahhoz, hogy megvédje az Oroszország többi részétől elszakított kaliningrádi területet attól, hogy a nyugat megkísérelje az elszigetelését. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél. A Szociális és Családügyi Miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a Kulturális és Innovációs Minisztérium a piaci ár 3-szorosáért rendelt játékmotorokat, csak nem 240 millió forint értékben. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi némafilmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolita lakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Rekordmeleg volt az idei tél Ausztrália több térségében. Victoria, Új-Dél-Wales és Tasmania államban a mérések 1910-es kezdete óta. Különösen enyhe időjárást tapasztaltak Sydneyben, ahol a téli átlaghőmérséklet 15,3 fok volt. Melbourneben és a fővárosban Canberrában is szokatlanul meleg az idő. Az előrejelzések szerint a késő tavasszal vagy nyáron csúcsosodó El Niño jelenség is hozzájárulhat az átlaghőmérséklet emelkedéséhez. Idehaza az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban. Egy nagyszerű nótával megyünk tovább. Búvárné Mónika Sárvárról kérte. Szász Katét ifja Berki Béla zenekara kíséri. Van nekem szeretőm egy nehány.

0: kicsit megcsal, hisz nem merlik a részre. Szám felé teletek húsz legény, ölelek még egyet, szeretek végre. Szombaton egy kicsit megcsal, hisz nem merlik a részre.
1: Epén Kevert László név Arikának 79. születésnapja alkalmából a Jóisten áldását kéri sok szeretettel, hosszú boldog életet kíván barátnője Ilona. Kalmár Pál énekel, egy vallomás ez a tangó, egy vallomás.

Sári Andorné Apagyon szeretné meghallgatni a következő nótát. Laki Pétert Jónás Géza zenekara kíséri, Zsebkendőm négy sarka.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Juhász Gergőnek és feleségének negyedik házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel, nagyon sok boldogságot kívánunk Tisza Bábolnáról, Mezei papa, mama és az édesanyjuk. A dal címe Két kis arany karikának csodás a varázsa. Köszönöm!
2: Örömmel adjuk át. Komádiban férjének Boda Jánosnak 21. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván szerető felesége Mária. Szüleiket, Ágoston Istvánt és nejét, akik a mai napon ünneplik 60. házassági évfordulójukat, szeretettel köszöntik és kívánnak nagyon jó egészséget, minden jót, fiaik, Pityu és Csabi. Dóri József énekel kísér Járóka Sándor zenekara, Két kis arany karikának csodás a varázsa.

Csalgó Tarjánban Máriás Imréné Budai Beatrix-től szeretne egy jó nótát meghallgatni. Jónás Géza zenekara kíséri. Sej, haj, diridongó!

Angyalos Egonnak boldog névnapot kíván édesanyja, és Horváth Pistától kért egy nótát. Nem kell nékem a pogácsa. Zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek, zsigatek.

0: nem az anyám, de csinálta. Teszik a hálamban, tarítil a magam. Teszik a, jaj, teszik a, szika, szika, teszik a, de hálamban, tarítil a magam. Teszik a, jaj, teszik a, szika, szika, teszik a, teszik a.
1: Nagy Kovácsiba a Lovászné Gizikének barátnője küldi kedves közös slágerüket, Kós János énekel, Kapitányom.

kapitány, kapitány, ahány dok, annyi lány, kár a szó, értenék, mit kívánok.

Bíró Sándorné Makón szeretné kedvenc nótáját meghallgatni, Karácsonyi Rént Vörös Kálmán zenekara kíséri, nem jó, minden este a kapuba kiállni.

0: Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben ismert művészeket kérdezünk számukra fontos, tetsző nótákról. Most egy nagyszerű színészt hallunk.
1: Láng József vagyok. Az én kedvenc nótám az alehulló falevelet csodorja a szél is. Hát azért szeretem, mert ezt szoktam énekelni, hogyha jó kedvem van.
0: Mi is mindig szívesen hallgatjuk. Szőlősi Emese énekel, kísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara.

Vasné Emike Szentendréről kérte örök kedvencétől a következő dalt. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri. Százados úr péntek reggel.

Kívánság műsorunkat hallják, így szól a következő üzenet. Férjemre szeretnék emlékezni Somodi Nándorra halálának 17. évfordulója alkalmából. Felesége Magdé. Férjére Kocka Gyulára halálának 9. évfordulója és 60. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik felesége, gyermekei családjukkal. Tolnai András énekel, úgy néztem rád.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Édesanyánkat szeretnénk köszönteni. Szeptember 1-én lesz a születésnapja. Hajdús Ámsomba Bihari Sándornét. Nagy-nagy szeretettel köszönti két lánya, 5 unokája és 4 dédunokája. Egy szép születésnapi dalal kívánunk jó egészséget, hosszú életet. Köszönöm szépen!
2: Ez így lesz, és mi is szeretettel köszöntjük. Szauber Imréné kislányának, Hajnalkának nagyon boldog születésnapot, jó egészséget, hosszú életet kíván szerető családja körében, és köszönti az ünnepeltet, szeretettel öccse Szabolcs is. Fényes György énekel, születésed napján.

Szigetváron Nagy Amirának soha el nem múló szeretettel sok szerencsét, hosszú boldog életet, nagyon jó egészséget kíván Kishárságyról Dédi mama. Fonyó Barbara énekel. Hármat rikkant a rigó.

Verdikné Jolika férjével együtt szeretné meghallgatni a következő nótát Hajdú Szoboszlón. Máté Otiliát Burakovács Andor zenekara kíséri, Ácsi, Ácsi, ide hallgass rám!

Műsorunk következő órájában elhangzik majd az elévülhetetlen sláger a Reptér Korda Györgytől, a Kékpettyös rakott szoknya és a Kanyargó Tisza partján című gyönyörű nóta is. A hírekig a Békés Banda játszik.

0: műsorajánló. Jó ebédet szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. A fővárosi közfejlesztés

0: tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggessze a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli kastélyban tartottak kedden, a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. Szlovák kollégája úgy fogalmazott, a találkozó új lendületet ad a régió és Japán közötti kapcsolatoknak. Légi csapásokat hajtott végre Izrael a gázai övezetben. 4 palesztin, köztük 3 gyermek halt meg, többen megsebesültek. A Hamas vezette gázai kormány szerint az egyik különleges egységet észrevették az akció közben, az izraeli légierő pedig a távozásukat fedezte a csapással. Izrael azt közölte, hogy a rajtaütés során őrizetbe vették a Hamas egyik fegyveresét, aki a belbiztonsági szolgálat vezetője lehet. Több mint 300 millió eurót fordít a spanyol kormánya a ceutai migrációs válság gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklésére az év hátralévő részében. Az összeg harmadát az egyedül érkezett kiskorúak befogadására és humanitárius segítségnyújtásra szánják. Emellett 90 millió euró jut biztonsági intézkedésekre, 80 millió a vállalkozások támogatására, 21 millió pedig egyebek mellett az egészségügy, az oktatás és a vízellátás finanszírozására. Egy rövid ideig tartó áramkimaradást okozott az a pokolgépes robbantás, amelyet reggel követtek el ismeretlenek, a kelet-németországi Jenswalde hőerőművének közelében található áramelosztó alállomás ellen. A házilag készített robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. A körzetben több robbanóeszközt is találtak, de csak egy lépett működésbe. Meghalt egy munkás, aki lezuhant a vármegyei kormányhivatal tetejéről Szegeden, közölte a rendőrség. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt vizsgálják az ügyet. Az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk. Hajnalban 14-19, holnap napközben 27-32 fok várható.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort, de előbb a telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kívánságaikat. Litéren Petres Gyuláné Erikának jó egészséget, sok boldogságot, napsugaras hosszú életet kíván Szűcs Zoltán Névár palotáról, Orsós Máténak Ivet küldi a dalt, melyet Korda György énekel, Reptér.

Iván Antalné Székesfehérváron születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő nótát. Pék Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri, Piros rózsák beszélgetnek.

Tokai Imrének Szeghalomba húga küldi a következő nótát, Nádasdi Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, Kocsmárosné szép csárdásné.

városné, szétcsárdásné, elugat a kutyája. Talán bizony, lopójár a borára. Nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő hangját hallottam a csárdába. De nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő

0: Vényi Árpád és felesége szeretné meghallgatni a következő nótát Nagy Kanizsán. Farkas Zsolt énekel, vége már a Dáridónak.
1: Vége már a Dáridónak, mégsem könnyű hazamenni.

0: táncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a Damco Rádió összes dolgozóját sok szeretettel. Szeretném kérni Tarnai Kis Lászlótól az Anyám című dalt. Drága édesanyám születésnapja szeptember 1-én, névnapja szeptember 4-én, és halálának évfordulója alkalmából. Mindig emlékezem sok-sok szeretettel rá, virággal, imával, Jenes Diási temetőben, a Diási részen. Nyugodjon békében. Nagyon szépen köszönöm. Lánya Terézia.
3: Köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Balú Ida Svédországban szintén édesanyjára emlékezik. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

Berettyóifaluban Varga Sándor név várja a következő nótát. Nagyiboját ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Nem zörög a haraszt.

Alföldi Gáborné unokájának Bernadettnek Pécsre küldi a következő dalt. Melis Györgyöt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Lakodalom van a mi utcánkban.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Oroszné Klárának barátnője Sarolta küldi a következő slágert, Zalatnai Sarolta énekel, Vén tükör.

0: Tatabányáról Czoller István feleségének kérte a következő nótát. Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri, kék pettyes rakott szoknya.
1: Kék pettyes rakott szoknya, miért lettem a bolondja, azt kérdem. Mert nem is az a szoknya, azt tetszik, aki hordja én nékem. Már alig iszom, eszem,

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Longo Rádió összes dolgozóját. Júlia vagyok, Sárbuvádó. Szeretném kérni Jákob Verától Szabad-e azt úgy szeretni című dalt. Viszont hallásra. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm, hogy hívott minket. Jákob Verát Magyar Imre zenekara kíséri, Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé.

Soldos Miklósnak Hévízre, Huga küldi egyik kedvenc nótáját. Kozma Irént, Sőn Ignác zenekara kíséri, Nem vagyok én olyan fából faragva.

0: Szigálit?
1: Anyai nagyapjára, Jancsi papára, halálának évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik Erős Laura. Jobbágy Antal Miskolc Tapolcáról kérte a nótát, Egerben Róza szeretné hallani. Bokor Jánost Tordai Zoltán zenekara kíséri, amikor a lélekharang csengő hangján elbúcsúzik tőlem.

amikor a lélek hanang csengő hangján elbúcsúzik tőlem. Az lesz majd az Isten.

Elcsendesül a harangszó, elhangzik a búcsúztató.

Bárándásné Ági Szombathelyen a napokban újra felfedezte egy régi kedvenc dalát Harangozó Teritől. Csit-csit, ne szólj!

0: Olvasom a következő üzenetet. Pandák Ernőné vagyok gyárról. Szeretném kérni a dalt édesanyám Szabó Endréné emlékére, aki tavaly néhány nappal 94. születésnapja után hunyt el. Anyukám Tiszakerecsenyben született, nehéz körülmények között nőtt fel, és a sors messze sodort a falujától, de mindig szívesen emlegette. Szelecki Zita énekel a kanyargó Tisza partján.
1: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mintha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog, csocsog. Tőle tanultam én lelkem azt a nótát,

Ha itt érne a halál.

0: Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig, 10 perc múlva lesz 5. Katalin szeretné hallani a következő dalt Szécsi Páltól, Kismadár.
1: Magas fák.

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól,

még egy nagyon fontos nóta így a műsor vége felé. Ezt írta hallgatónk születésnapom alkalmából, amely különleges jelentőséggel bír 17 éve tartó betegségem miatt. Szeretném meghallgatni a Te vagy nékem, azaz asszony című magyar nótát. Sírokról Sédei István. Budapesten kedves feleségének Tóth Pálnénak 63. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot kíván férje, lányaik Évi és Gyöngyi, unokái Fanni, Bence és Balázs. Amint Pál megosztotta velünk, a 63 év alatt egyetlen napot sem voltak egymástól távol, mindenhová együtt mentek. Ácson szeretett feleségének, Vízkeleti Józsefnének 59. házassági évfordulójuk alkalmából küldi a dalt, sok szeretettel férje. Kulcsár István énekel, Te vagy nékem, azaz asszony.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, remélem örömükre. A szerkesztő ma is Nemesnyiké volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok, és ajánlom figyelmükbe a következő órában Popovics László műsorát. Ma is válogat az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből. Zsoldos Imre és a Magyar Rádió Tánczenekara játszik végezetül. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poyák Adrien. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget és megalapozza a nemzet jövőjét, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól.

0: Benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is bekerült a Václav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díj három jelöltje közé, közölte az Európai Tanács parlamenti közgyűlése. Az emberi jogok területén végzett munka elismeréséül alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen, segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellenére. Jövő hónapban indul útjára az Iskolában az Erdő program őszi sorozata. Az ingyenes erdőpedagógiai előadások országszerte 400 iskolában várják a 6 és 14 év közötti gyerekeket, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László kiemelte, mintegy 1200 foglalkozást tartanak, amelyek középpontjában a biológiai sokféleség áll. A programban mostanáig több mint 170 ezer diák vett részt. Az intézmények az iskolában az erdő.hu oldalon jelentkezhetnek. Törvénymódosítással szigorítanák a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége az aranyszínű sárgaság elleni védekezést. A javaslat szerint növényegészségügyi zárlat esetén nem kaphatnak ártalanítást az a termelő, aki nem teljesíti az előírt védekezési kötelezettségeket. A fertőzés jelentősen csökkenti a szőlőtőkék terméshozamát, és akár teljes ültetvények pusztulását is okozhatja. Az ország nagy részén süt a nap, a többfelé élénk szél ma még időnként megerősödik. Holnap is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű. A következő napokban több felhőre számíthatunk, majd a hétvégén visszatér a többnyire napos idő.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: csak egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Minden áldott csárdában megállok egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Után mérik csak a jó itókát, cigány húzza fülembe a nótát. Így mulatok hajnalig, míg egy szép lány rám kacsink, és az ujjak köré nem csavarint. Így mulatok hajnalig, míg egy szép lány rám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Feleségem elém állt, és így szólt, no ebből a Budából elég volt. Azóta a túlpartról álmodom a tabánról, ahol csoda jó volt a vörös bor. Azóta a túlpartról álmodom a tabánról, ahol csoda jó volt a vörös bor.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak, üdvözlöm Önöket, kezdődik már is a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy-egy beszélgetés néha sokáig velünk marad, egy különleges emlék, egy kedves mondat, vagy éppen egy régi történet miatt. Az elmúlt időszakban sok ilyen pillanat született a műsorban, ma pedig ezek közül válogattam össze néhányat, hogy ismét együtt idézhessük fel őket. És persze már készíthetik a telefont, hiszen várjuk új hallgatók új történeteit is. A 061-759-60-71-es üzenetrögzítőre hétköznap mondják fel a nevüket, a telefonszámokat és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Ugyanezt megtehetik az e-mail címünkön, dankó

0: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A magyar zene rádiója.
1: Pozsomár illibálja, leúszott

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Molnár Mikus Magdolna a vendégünk, nótaszerző, vele beszélgetünk. Most éppen egy saját szerzemény fog érkezni. Rólad mond mesét az esti szél. Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa előadásában hallgatjuk majd a felvételt. No, emlékszik arra, hogy ezt a dalt hogyan írta?
1: Hát igen, ez egy szomorú eseményhez kötött dal, nagyon kedves a szívemnek, és nagyon szívesen meghallgatom, tehát az elég sűrűn játsszák, különböző rendezvényeken elhangzik, sőt, tovább megyek, már várakoztató a zene is az egyik baktál.
0: Tényleg?
1: Komolyan mondom, ami a legnagyobb.
0: Őrület. És ez valamilyen zenekari formában, vagy... hangszeres?
1: Nem, ebben formában egy
0: ének is van, igen, hozzá. Igen, aha, igen, tehát minden. Igen. Mert általában ezt úgy szokták hívni, hogy lift zene, tehát csak valami pöttyörök hátul, ének és élő hang nélkül, csak mondjuk általában egyébként ezek ilyen elektronikus zenék, de ez tényleg meglepő, hogy az egyik bank várakoztató zenéje. Igen, és azt megkérdeztetem, hogy mi az a szomorú esemény, ami ihlette ezt a dalt?
1: Férjem halála után történt, egy évre ráírtam ezt egy horgászat közben, tehát egy csendes vízparton ott jött az, és akkor is.
0: Tényleg emlékszem, hogy Magdolna szeret horgászni, ugye?
1: Így van.
0: És egyébként, amikor horgászik, akkor ebben a csendes magányban ott születnek a magyar nóták?
1: Hát igen, többnyire ott, és akkor meg nagyon sokat az ember úton van, tehát utazunk, úton vagyok magam is, akkor már unálmam, és dundorázok egy kicsit, azt akkor valami jön, beugrik, akkor félreállok, gyorsan leírom az első két-három sort. Utána már könnyen meg van.
0: Na, akkor hallgassuk most a dalt, amelyet kiválasztott. Rólad mond mesét az esti szél. Jön tehát Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. Molnár Mikus Magdolna kedvencei között a saját szerzeménye. Itt a Dankó Rádióban.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Marikával beszélgetünk, a Csárdás királynőből érkezik most egy dal. Álom, álom, édes álom. No, hát milyen álomról lesz szó? Mi volt az a nagy álom az életében?
1: Hát volt sok, de itt maga a lényeg, hogy egy keringő. Tehát nem is a címe, mert bármelyik keringőt választhattam volna. Mi ugyan már nyilván, hogy 15 éve nincs a férjem, mert balesetben elhunyt 51 évesen, de mi nagyon-nagyon szerettünk eljárni, szórakozni, nagyon szerettünk táncolni, és a kedvencünk a keringő volt. És nem szomorú dallal, hanem egy szép keringővel szeretnék emlékezni rá, mert nagyon-nagyon-nagyon szerettünk együtt keringőzni. Tehát ezt, ha meghallottuk, akkor mi azonnal álltunk föl. Ezt már tudták, a tudta a zenekar ránk nézett, és akkor elég volt csak mutatni egy kört, már jött a keringő, ami kedvünkért. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a kedvencünk volt, és én ezzel szeretnék a férjemre emlékezni.
0: Hát mert abban is szerencsés volt, hogy nagyon sok férfi egyáltalán táncolni nem szeretne.
1: Imádott táncolni. Tehát nekünk, ha megszólalt a zene, már mi nem tudtunk ülni. Tehát ez szólt estétől reggelig. Igen. És szó szerint, tehát ez nem egy nem túlzás.
0: Igen. Én is ilyen vagyok, egyébként szeretek táncolni, meg...
1: Nagyon kellemes, imádtunk.
0: A keringő is
1: egy... voltunk szokva, tehát mondani nem kell, nyilván 31 év házasság után, tehát már ismertük egymás mozdulatait, mindent, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettünk tényleg együtt táncolni.
0: És akkor, amikor megismerkedtek, akkor már mind a ketten tudtak táncolni, vagy együtt?
1: Diszkóban ismerkedtünk meg.
0: Azt a mindenit.
1: Nem báli szezon volt már, mikor én fölnőttem, már akkor kezdődött a diszkókorszak, és mi egy május elsőjei diszkóban ismerkedtünk meg, nyilván, hogy tánc közben járt. Ez végig kísérte az életünket, tehát ezt nagyon így tudom mondani, hogy rengeteg-rengeteg élményünk volt, nagyon-nagyon, de nem múlt úgy el itt nálunk olyan jótékonysági bál, ilyen bál, olyan bál, farsang, nem tudom, mi szilveszter, hogy mi a baráti társasággal ne legyünk ott, és mi azt végig táncoltuk. Tehát nem egy-két visszhólyag jött azért a lábunkra, talpunkra.
0: Igen. Na akkor idézzük vissza ezeket a régi keringőzéseket, jó? Álom, igen. Álom, édes álom.
1: Köszönöm.
0: Ez jön tehát a Csárdás királynőből már is, itt a Dankó Rádióban, Marika kérésére.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Dénessel beszélgetünk. Somogy megye kellős közepében. Na, ez a dal tényleg nem volt még ebben a műsorban, de mindjárt meghalljuk, hogy miért is került a műsor keretei közé. No, Dénes, mire emlékezteti, vagy milyen lokálpatrióta szívdobbanást okoz önnek ez a felvétel? Meghallgatnánk a véleményét.
1: Az, amit el tetszett mondani, ma Somogyi lelkem mondatta velem, hogy egy ilyen kedves régi, úgy tudom, első világháborús dalról kérjünk egy számot, és énekeljük el. És a barátainkkal szoktuk ezt énekelni, ha közösségben vagyunk, mert azért nagyon sok somogyi nóta nincs. Nagyon sok szép dalunk van a Tiszáról, Alföldről, somogyiaknak talán kevesebb.
0: Meg de az akácfákról, ugye? Meg a galambokról.
1: Igen.
0: De még szerintem legalább ötöt felsorolhatnánk, öt témát, amit tényleg kiveséznek a magyar nóták, igen? De Somogy megye, Somogy ország nem tartozik ezek közé ön szerint, ugye? Na igen, bocsánat, hogy beleszóltam.
1: És ezért gondoltam, mert vannak barátaim, akikkel együtt énekelgetünk. Van Somogyszobon, ugye én somogyszobi vagyok alapvetően, nem nagyadáli, ott születtem, és van egy Vilmaháza kis baráti kör. A tájházunkat fogjuk össze egy ilyen Vilmaház nevű csoportba, és azért érdekesség, hogy tavaly előtt a Vilmaház az Országos Tájházszövetségtől elnyerte az ország legjobb tájháza címet. Nagyon, nagyon működik ez a ház, 42-43-on dolgozunk bent, és rendszeresen vannak rendezvényeik, Vilma nap szeptemberben, kirándulás, húsvéti locsoló udvar, aztán mindenki születésnapja, közös disznóvágás. Tehát egész évben vannak szinte havonta egy-egy program, és ott időnként azért énekelgetünk is. Mindig hívunk a Vilma napra neves előadókat. Van, amikor tárogató művész jár nálunk, és szépen énekel. Van, amikor pánsipos. Van, amikor magyar nótások voltak itt a Sándor Dezső zenekar.
0: És akkor ezek szerint ezt a dalt is szokták énekelni,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Hát akkor hallgassuk is meg. Somogy megye kellős közepében, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban Dénes kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Etussal beszélgetünk. A lehulló fa levelet sodorja a szél is. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Mire emlékezteti ez a dal?
1: Hát ez az életemre. Már én egy, mondjam azt, egy kintalan, egy megmászó fa, olyan nem volt, amit nem tudtam, nőlődtem rá. Ugye ma a másik az első műsorban elmondtam, hogy nagyon, de nagyon fiú. Én nem féltem semmitől, szóval az életem van bánt, mindben most már úgy, hogy amit kibírtam. Tehát mondjam azt, hogy nagyon nehéz volt, de én a nótával, a tánccal, mert megőrültem a táncért, annyira szerettem. Levittem az anyám, küldte gyorsan, vidd le kislányomat a csarnokba, levittem, ugye még akkor lemezre táncoltunk, képzelj a faluba, Csabrendeken, és levittem a teját, addig is ott hagytam, már mindig szoktam segélni ugye a csarnokos néninek, aztán lementem kettőt-harmat, táncoltam, akkor visszamentem. Egyszer ott maradtam, már elfelejtettem, hogy hát a csarnokban mindent ott hagytam. Szegény apám küldte anyámat, értem, hogy hát te, ez a leány valami történt elvál, hogy lehet ez? Te biztos elment táncolni? Aztán szólt a szomszéd gyerek, te itt van anyukád, ej, a másik ajtón, ki az Etus, én hamar hazaértem. Aztán szegény nap azt mondta, te Roza, hol voltál? Ez a leány már mióta itt van. Nem árultam el, hogy táncoltam. Elmentem a táncért. Nagyon. A mai napig, mikor olyant húznak a dankóba, a lábam jár rá, mert ugye ilyen mozgáskorlátozott vagyok.
0: Igen, tehát az ütemét még fel tudja venni.
1: Igen, úgy jár lábam rá.
0: És egyébként, hogyha ennyire szereti a táncokat, akkor bizonyára van egy kedvence, amit a legszívesebben táncol.
1: Nagyon sokat szeretek. A keringőt azt imádom, imádtam mindig, meg a csárdás, ugye ezek. Meg mindegyiket. Népi táncos voltam, iskolába jártam, tehát benn voltam a tánccsoportban. Mindent. Úgyhogy nem voltam ilyen kimaradó, inkább mindig igyekeztem, hogy ott is belegyek.
0: Erőllétileg is azért sokat ad egy ilyen tánc, népi tánc.
1: Nagyon sok. Én művelt. Most is azt mondom, hogy engem higgyál, Popovics úr, hogy a jó Isten nekem ezt a kedvet adta, hogy így ki tudok kapcsolódni a bajból, és akkor át tudok menni. Tehát ez nagyon, de nagyon sokat ér egy embernek, ha ezt teszi, mert vannak ismerőseim, akik leülnek, beburkóznak, és túl vannak már nagyon sok mindenen, úgyhogy amit el lehetne kerülni, tehát menni, mozogni, igen, menni.
0: Igen, így van. Igen. Na, hallgassuk meg a dalt, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. A lehulló fa levelet sodorja a szél is.
1: Igen.
0: Ez érkezik tehát Etus kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: hazamenni épp az óra ötöt mutat. Jöjj már, prémás, a nótán neked ülni most, a banda nagyot mulat.
1: Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma ismét megszólaltak azok a történetek, amelyeket az elmúlt hetekben, hónapokban különösen emlékezetessé tették beszélgetéseinket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom további jelentkezésüket a műsorba. 061-759-6071-es az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ma a magyar énekmondás egyik kiemelkedő egyéniségére, a Kossuth Liszt Magyar Örökség és Príma díjas Kobzos Kis Tamásra emlékezünk. A fájdalmasan korán 65 évesen elhunyt énekes és hangszeres előadó művész, a magyar régi zene, az európai középkori énekes zene, a török énekmondók, azaz ásikok zenéje, a magyar népzene, valamint a kortárs zene területén tevékenykedett. Európai viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbb előadója volt a középkori provánci trubadúr énekeknek. Újjáélesztette a 16. századi magyar énekkincset, Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint énekeit, a protestáns zsoltárokat és históriás énekeket. Kutatásai eredményeként csokonai dalokat jelentetett meg, továbbá 20. századi magyar verseket is megzenésített. Saját énekét különböző hangszerekkel, főként lanttal, kobozzal, százzal, azaz török lanttal és tekerővel kísérte. A népzene nagykövetének, énekmondónak, a régi zene és a török zene elkötelezett tolmácsolójának művészetét számos felvétel őrzi. Kobzos Kis Tamás az ugyancsak Príma díjjal kitüntetett Óbudai Népzenei Iskolának 1986 óta tanára, 1991 óta pedig igazgatója volt. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, 2014-ben a népművészeti tagozat vezetőjének választották. Kobzos Kis Tamás a Mohács emlékezetét őrző történeti énekeknek is jó ismerője volt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából most egy régi verses énekes krónikát idézünk fel az előadásában. A vers Spangár András, a sokoldalú jezsuita 1738-ban Kassán nyomtatott Magyar Krónika című művében jelent meg. Főszereplője Hunna, azaz Hungária, vagyis Magyarország, melyből a különböző kéziratos lejegyzésekben, illetve a szájhagyományban lassan Hunnia lett. A vershez társított két dallam közül az egyik egy késő középkori európai jellegű énektónus maradványa, melynek 16. századi históriás énekváltozatai is vannak. E dallam koldus énekként is használatban volt, alkalomhoz illő szöveggel pedig kásapénz szedéskor is elhangozhatott a régi lakodalmakban. Nemes Pátrón is így énekelték, de ismerték a Kádár Istvánról szóló, szörnyű nagy romlásra készült Pannónia kezdetű históriás ének változatát is. Kobzos Kis Tamás felvételéről most a 18. századi verses krónika Mohácsot idéző strófáit halljuk saját tekerőlant kíséretével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
2: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
1: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, közölte a Beruházási és Közlekedési Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az FKT dönthet majd például fővárosi beruházások kiemelté nyilvánításáról. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek ma benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggessze a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a hozzájáruló nyilatkozatot alá.

0: Pétot díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen, segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellenére. Az ukrán kikötői infrastruktúrát támadta Oroszország Odessa régióban. Rakéta és dróntámadás ért egy hőerőművet is. A román határ közelében pedig megrongálódott az Orlivkai kompkikötő ellenőrzőpontja, ahol ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Az utóbbi hónapokban az orosz erők fokozták az ukrán export szempontjából kulcsfontosságú fekete-tengeri és dunai kikötők elleni támadásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A 49 éves nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg. Egyikük egy 32 éves nő meghalt, egy 68 éves férfit kórházban ápolnak. A rendőrök 4 percen keresztül próbálták rávenni a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadót, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. A hatóságok szerint semmi nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt volna. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Ma este megerősödhet, holnap élénk lesz a szél. Hajnalban 14 és 19, holnap 27 és 37 fok között valószínű a hőmérséklet.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József. Úgy.

0: Nagyságos fejedelem, mindnyájan megértjük szíved fájdalmát. Hidd el. Közülünk nem egy dúdol hasonló szomorú dalt a távoli kedveshez.
1: Ilyen a talpas sorsa.
2: Öreg Gölöncsér András apám és Katica húgom ott messze Nagyszombatban élnek-e?
3: Egy a sorsunk.
0: De egy a célunk is, nagy uram.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljátékából hallottunk egy részletet Agárdi Gábor, Palcsó Sándor és Újlaki László előadásában. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon. Ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjének bemutatója 1899. október 25-én volt a Kárteáterben, melyet Johann Strauss halála után mutattak be. Egy lenyűgöző életmű után a Hamupipőke balett írása közben a 74 éves Strauss már egészségügyi okokból sem volt képes belefogni egy új operett megírásába. Feleségét és Adélt, és természetesen a librettistákat, Viktor Leont és Leo Steint is felkérték, hogy engedélyezzenek egy a nevét viselő operettet, miután a Theater an der Wien karmestere ifjabb Adolf Müller javasolta a meglévő táncdallamok összeállítását. Több művet vont be az operettbe, melyek a mester sokoldalúságát voltak hivatottak zengeni. Keringő, polka, Biedermeier táncok, melyek az 1840-es évekbe röpítenek bennünket, és nosztalgiával ölelik körbe lelkünket e kedves műfaj kivételes dallamaival. Most mi is ebbe a világba röpítjük Önöket. Hallgassák szeretettel ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből a Férjem nem akarta című dalt Kincses Veronika előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Ringó válú csengeri violám című dal Buch Tibor előadásában. Kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Móri Zsigmond klasszikus regénye a Légy jó, mint halálig 1991-ben született újjá musical formájában. A debreceni ősbemutatón Kocsák Tibor zenéje, Miklós Tibor szövegkönyve és Pincés István prózai jelenetei keltették életre Nyilas Misi megrendítő történetét. A musical azóta nem csak a hazai és a határon túli magyar színházak közönségét hódította meg, hanem Finnországban, Japánban és az Egyesült Államokban is nagy sikert aratott. A történet tanulsága ma is aktuális. A tisztaság, az ártatlanság és az emberség olyan értékek, amelyek soha nem veszítenek a jelentésükből. Hamarosan felcsendül Kocsák Tibor és Miklós Tibor nagy sikerű musicaljéből a Szívek melegében című dal Szinetár Dóra előadásában. De előtte hallgassuk meg a Dracula című musicalből az Ami rég volt, az szép volt című dalt Vörös Edit és Pintér Tibor előadásában. Jó rádiózást!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kevés zenemű kapcsolódik olyan szorosan az esküvők ünnepi pillanataihoz, mint Félix Mendelssohn nászindulója. A világhírű dallam az 1842-ben komponált Szent Ivánéi álom kísérő zenéjének részeként született, és azóta a boldogság, az összetartozás és az ünnep egyik legismertebb zenei jelképe lett. Most csendüljön fel az a jól ismert dallam a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Túl az óperenci.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettje a párizsi bohém világ romantikus hangulatát eleveníti fel. A szerző Puccini bohém életének világát formálta operetté, hősei között pedig élő személyek voltak. Delacroix a híres festő, Hervé az operett komponista és Henri Murger a bohém élet írója. Az operettet 1930-ban mutatták be Bécsben, Magyarországon pedig a Szegedi Városi Színház vitte először színre 1935. április 12-én. Most következzen ebből az operettből egy részlet Homonnai Zsolt, Kis B. Attila és Ninduk Hoang Long előadásában. Ma önről álmodtam megint. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Mikszáth Kálmán és Sárközi István Szelistyei asszonyok című operettjének bemutatója 1951. október 19-én volt a Fővárosi Operett Színházban. A mű legszebb dallamai ma is gyakran felcsendülnek, köztük a Dankó Klub estjein is. Ezeknek a koncerteknek mindig sajátos varázsa van. A családias légkör, a meghitt pillanatok és a közönség szeretete minden alkalommal különleges hangulatot teremt. Most egy ilyen emlékezetes felvételt idézünk fel. Molnár Piroska előadásában csendül fel Anna dala, Szalai Antal és zenekara kíséretével. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből Dániel Gábor énekelte Mr. X belépőjét. Ma ünnepli születésnapját Ladinek Judit színésznő, énekesnő. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán végzett Színetár Miklós osztályában. Jelenleg a Madách Színház tagja. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből Dézi belépőjét. Az előadó a születésnapos Ladinek Judit. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat a Magyar Állami Hangversenyzenekar felvételével zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légikikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akár csak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba. A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje szövetségeseit minden fenyegetéssel szemben. Oroszországnak nincs sem oka, sem terve arra, hogy megtámadja a balti NATO országokat, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes Londonban. A keleti gazdasági fórumon megszólaló politikus emlékeztetett, a balti államok függetlenségét a Szovjetunió is elismerte, és ők békében elhagyták az uniót. Ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszországnak minden haditechnikai eszköze megvan ahhoz, hogy megvédje az Oroszország többi részétől elszakított kaliningrádi területet attól, hogy a nyugat megkísérelje az elszigetelését. A gazdasági és a politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint a nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek és Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Féli kastélyban tartottak a szlovák V4-es elnökség keretében. Orbán Anita külügyminiszter szerint a visegrádi négyek számára Japán az egyik legfontosabb stratégiai partner Európán kívül. Szlovák kollégája úgy fogalmazott, a találkozó új lendületet ad a régió és Japán közötti kapcsolatoknak. Törvénymódosítással rendeznék a Bászna gabonakárosultjainak állami kártalanításával kapcsolatos szabályokat. A javaslat lehetővé tenni,

0: ti gyerekeket, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László kiemelte, mintegy 1200 foglalkozást tartanak, amelyek középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az intézmények az iskolában az erdő.hu oldalon jelentkezhetnek. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Fab. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Fab már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Az időjárásról. Holnap is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Ma este megerősödhet, holnap élénk lesz a szél. Hajnalban 14-19, holnap 27-32 fok valószínű.
1: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának egy órás zenei összeállítását, a Hús csak prímást. Tartsanak velünk ezúttal is, hogyha kedvük és idejük is engedi. Mai műsorunkat Hűvösvölgyi Ildikó egyik felvételével kezdjük, Szülőföldem szép határa. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült még 2021. szeptemberében. Ezt követően archív felvételről szentírmai elemér dala szól, Noáret Iréntől és Balog Jancsi zenekarától. A címe Csak egy kislány van a világon. Kellemes rádiózást kívánok, jó időtöltést, maradjanak velünk!

Künn a Doros mai határban. Erdély Mihály csárdásával folytatjuk, valamint egy olyan művésznővel, aki 2023-ban Dankó rádiós díjazott lett. Hatvani Kis Gyöngyi a Magyar Nóta díjat vehette át, nem sokára pedig Tordai Zoltán zenekarának kíséretével énekli Erdélyi Mihály csárdását Künn a Doros mai határban. Jó ital a kadarka, ezt a nótát pedig Sándor Jenőnek és Kellér Dezsőnek köszönhetjük, ők a szerzők, de köszönhetjük még a csodálatos előadóknak is, Szeredi Krisztinának és a Rajkó zenekarnak.

Váli, debreceni és dunaföldvári dankóklubos felvételek következnek. Dunaföldvár 2016. március 21-én látta vendégül a dankóklubot. Ott volt többek között Szóka Júlia művésznő, és a színpadon az énekeseket Szalai Antal és zenekara kísérte. A Prímás azóta 2025-ben már átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Ez egy 2016-os felvétel, Árad a Duna vize címmel hallhatjuk majd Keltés Zsigmond és Heródek Sándorné dalát. Erdély Mihály andalgójából 2022. június 15-én készítettünk felvételt Debrecenben, szintén egy dankóklub alkalmával, és szintén egy Dankó Rádiós díjazottal. Ő Bokor János, aki 2023-ban életműdíjat vehetett át, és akinek hamarosan Tordai Zoltán zenekara játszik. De most még jöjjön Bányai Márton, valamint Miskolci Balogh Zoltán zenekara, és Farkas Imre hallgatója az Esik eső, hegyen, völgyön.

Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádióval tartanak, köszönet érte. A mai Hús csak prímás felénél járunk, és már is egy hallgatóval folytatjuk, mely Erős Béla szerzeménye. Keresek egy régi utcát. Az előadók, ifjabb Berki Béla és zenekara, valamint egy Dankó Rádiós díjazott, Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjat vehetett át. Ezt követően Jákó Vera is énekel nekünk. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ben készült a felvétel Lengyel Miska dalából, Magyari Imre és zenekara közreműködésével.

0: örökre. Gyertek ide, budapesti cigányok! Meguntam az életemet, túl a Tiszán faragnak az ácsok. Ezt a csokorra való nótát nem sokára Újvári Marika és Csóka Gyula zenekara nyújtja át nekünk. A felvétel 2023-ban készült, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Majd Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa Frisse következik, a Sejhajdiri Dongó című, méghozzá Melis György tolmácsolásában.
1: Gyere!

0: szemed cserél a hűtlen rózsámért.
1: Búcsú a Prémástól, ifjabb Járóka Sándor emlékére. A rózsafa bólogat a kert közepén. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni, és hallod-e nótás, füttyös szép madár. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak Prémását. A friss Huber Gyula és Heródek Sándorné dala. Nem sokára Dóka Zsuzsa és Sárközi Béla zenekara adja elő nekünk. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását Kincses Veronika énekli 1990-ből Boros Lajos zenekarának társaságában. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgója Somogyi Erikától hangzik el. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Lakatos Miklós zenekarával. Most pedig jöjjön a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara és Farkas Zsolt előadásában Horváth Zoltán és Gyémánt Ferenc hallgatója.

Lehullott a rózsalevél. Orosz József hallgatójával folytatjuk a Húscsak Prémást itt a Magyar Zene Rádiójában. 2021-ben készült a hamarosan hallható felvétel Nádasdy Lászlóval és Johann János zenekarával. 2022-ben az ezt követő, mely Darázs Miska andalgója lesz, Pándi Piroska és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. Utána Kis Duna Ág, Nagy Duna Ág címmel Farkas Ferenc és Dékány András csárdását énekli Talabér Elzsébet.

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ma is a Dankó Rádiót választották, és meghallgatták benne a Húscsak Prímást is. Maradjanak még, ha kedvüket lelik a magyar nótákban, a kellemes muzsikákban és az ismerős dallamokban. Maradjanak a Dankó Rádióval, ameddig csak tehetik. Ránk számíthatnak, és ugye mi is számíthatunk önökre. Egy következő Húscsak Prímásban is. Találkozzunk tehát legközelebb. Most Bangó János és zenekara előadásában meghallgathatunk 4 dalt is. Volt egyszer egy régi tavasz, sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya, esik eső, nagy sár van az utcán, és az ámol friss csárdás következik. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Újraindult a vonatközlekedés Tiszaújváros és Miskolc között. 3 évvel a vasútvonal bezárása után ismét kötött pályás kapcsolat szolgálja ki a vármegye 5. legnagyobb lélekszámú városát, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból a kormány teljesen felújítja, így ott akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. Oroszország a felelős a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt hibrid támadásért, jelentette be a német belügyminiszter rendőrségi vizsgálatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva. A nagy teherforgalmat bonyolító légikikötőnél egy robbanószerrel felszerelt drónnal akartak merényletet elkövetni, de a támadás meghiúsult. Németország válaszlépésként bezárja a bonni orosz konzulátust, akárcsak a berlini orosz házat, és szigorítják az orosz állampolgárok belépését az országba. A német bejelentés után Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a katonai szervezet tovább erősíti elrettentő képességét. Holnap megbeszélést tartanak az EU és a NATO vezetői a lipcsei fejlemények kapcsán. Európa megerősítéséhez biztonságos határokra, megfelelő migrációs politikára és az intézmények reformjára van szükség, jelentette ki az amerikai külügyi államtitkár. Alison Hooker a Bledi stratégiai fórumon hangsúlyozta, Washington erős Európát akar és továbbra is szoros kapcsolatban kíván maradni vele. Kiemelte azt is, hogy az Egyesült Államok nem készül kilépni a NATO-ból, ugyanakkor Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmében. Megkezdődött a közönségszavazás az idei Kaszás Attila díjra, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A négy jelölt a Gyergyó

0: a Scorsese archívumot. A 83 éves filmrendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik. Az időjárásról. A maihoz hasonló idő várható holnap is, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. Holnap élénk lesz a szél. Hajnalban 14 és 19, holnap 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Ma a Párciumban barangolunk zenéink segítségével. Ennek apropóját egy vers és egy versfeldolgozás adta. A verset Kovács András Ferenc Kossuth díjas költő mondja el, aki Szatmár Németiben, a Párciumban született 1959-ben és Marosvásárhelyen 2023-ban hunyt el. A versfeldolgozást pedig a Sebő együttes előadásában halljuk. Az énekelt verset, melynek címe Árdeli szép tánc, szintén Kovács András Ferenc írta. Idén április 27-e óta már Sebő Ferenc sincs köztünk, emlékezzünk tehát ezekkel a versekkel mindkét alkotóra.

Az előbb hallott verseket, mint már említettem, Kovács András Ferenc írta, aki a Párciumi Szatmárnémetiben született. A Párcium, magyarul részek, a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi és földrajzi terület, amely nem része a szűkebben vett történelmi Erdélynek, hanem a történelmi Magyar Királyság Erdélyhez csatolt kelet-magyarországi vármegyéit jelöli. A kifejezés a középkori latin Dominus Partium Regni Hungariae, Magyarország részeinek ura kifejezésből ered. Miután az ország a 16. században három részre szakadt, ezek a megyék az erdélyi fejedelem fennhatósága alá kerültek. A terület jogi helyzetét hivatalosan az 1570-es Spejeri Egyezmény rögzítette, amelyben János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről, cserébe elismerték Erdély és a részek fejedelmének. A Párcium területe a történelem során a háborúk és a török terjeszkedés miatt folyamatosan változott. Hagyományosan az alábbi vármegyék tartoztak hozzá, vagy mutattak vele szoros kapcsolatot. Bihar, Máramaros, Kraszna, Középszolnok, és időszakosan Zaránd, Arad és Szörény részei. Tehát e vidék dallamai következnek Táncházban című műsorunkban, először máramarosi eredeti felvételek, Barani Vasile és bandája előadásában, majd e különleges zenei világú területről zsidó dallamok csendülnek fel a kárpátaljai Sodró együttes előadásában.

Körösök vidékéről, Arad megyéből, Mennyasszony búcsúztató szól Táncházban című műsorunkban. A zenész mesterekkel együtt a muzsikás együttes játszik. Utána pedig a Téka együttes Arad és Bihar megyei román dallamai csendülnek fel Táncházban című műsorunkban.

szintén párciumi, szilágysági dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Muzsikál a Magyar Banda, majd a Bazseva, aztán pedig ismét zenészmesterek muzsikája szól. Kanalas Imre és zenekara előadásában Désházai menyasszony kísérő, majd Szilágy Sámsoni magyar legényes.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat a Zagyva Banda bihari dallamai zárják. Előtte szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és hoztam magammal kiváló világzenéket a következő 3 órára. Ez a Danko Rádió világzenei válogatása, minden este 9-től éjfélig. A mai programban meghallgatjuk az amerikai Rhiannon Giddens dalát az első órában, melyben közreműködik Brácsán Francesco Turrisi. Aztán hallunk dalt a Baszkföldről, a Charnegez zenekartól, és a spanyol Charango formációjának 2017-es dalát is felidézzük, a Cat Empire-rel közösen vették fel a Som Fog című szerzeményt. Ezekkel biztosan találkozhatnak a következő órában, most pedig egy világzene Sváziföldről, 2024-ből Zulu nyelven. Előadója a Bolodzsa, a dal pedig a Kventi Vajini.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, a népek dalait hallják. Szövegeiben és zenéiben is törekszik az őszinteségre az amerikai születésű énekesnő és hegedűs Rhiannon Giddens. A zenei tanulmányokat is folytató művész hozzáállása 2010-ben Grammy-díjat eredményezett a legjobb folk lemez kategóriában. 2021-es lemezét a már korábbi korongjain és közreműködő olasz multi-instrumentalistával Francesco Torrisivel rögzítette. Ők mindketten Írországban élnek, és a koronavírus okozta járvány miatti lezárások alatt ugye sokat tartózkodtak otthon. A befelői figyelő karantén időszakban megfigyelték, hogy valósággal kinyíltak a szülő és örökbefogadó országuk, Amerika, Olaszország és Írország zenéjére. Ezért elhatározták, hogy saját lemezükön is ezen országok muzsikájából merítenek ihletet. Giddens és Torrisi egy Dublinon kívüli kis farmon egy stúdióban 6 napon keresztül vették fel a járvány alatt született dalokat. Az eredmény a They Are Calling Me Home, egy 12 számból álló album, amely az otthon kényelme utáni vágyról, valamint a halál metaforikus hazahívásáról is beszél. A Giddens-től már megszokott kegyetlen őszinteséggel. Most a címadó dalt hallgatjuk. Calling Me Home, Rhiannon Giddens felvétele ez. Közreműködik az olasz származású Francesco Torrisi.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei programja szól a népek dalai. Folytassuk a Sárnége elnevezésű formációval. A név azokat a Baszkföld és a francia tartomány Gascogne közötti határmenti falvakat jelöli, amelyek népe egyformán jól beszéli a gascogni és a baszk nyelvet. A Sárnége együttes zenei kínálata is magában foglalja mindkét nép muzsikáját, hiszen a formáció franciaországi tagjai azért társultak a spanyolokkal, hogy megteremtsék a gascogni és a baszk népzene találkozását, fúzióját. A nyugati Pireneusok déli és északi lejtőinek Baszkföld, Navarra és Bearn énekes és táncdallamai alkotják a Sárnége repertoárját. A polkákat, rondókat olyan hasonló módon interpretálják, hogy a nagyközönség nem is igen tudja megkülönböztetni, hogy baszk vagy gaszkonyi muzsikát, táncot hall vagy lát éppen. Az egyes dallamok különféle variációit azonban más nyelven, más hangszerekkel szólaltatják meg, más-más lépésekkel táncolják. A bennük lévő lelkiség azonban közös. A baszk és a gaszkonyi népzenészek elmélyült közös munkája különleges, semmihez sem hasonlítható hangzással ajándékozza meg a hallgatót, most éppen önöket. Következik a Sárnége formáció 2018-as felvételükhez a Dotea.

0: A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei magazinunk szól, a népek dalai. A Csarángó következik most, a csapat 2010-ben alakult Barcelonában, kizárólag katalóniai megyékből származó tagokkal. Persze latin zenét csinálnak, belecsempészve a reggae mellett a jamaikai muzsikát, a pop és a rock zenét is. Az indulás évében csak egy kis demójuk volt, de felfigyeltek rájuk, és már a következő esztendőben turnéra indultak. A legfontosabb spanyol zenei fesztiválokra hívták meg őket. 2012-ben jelent meg első teljes nagylemezük, amellyel rögtön a katalán zene meghatározó alakjaivá váltak. Ezután már európai turné következett, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Angliában és Dániában. 2017-es lemezükről, az El Cor de la Tierra című korongról hallgatunk egy dalt. Ezen 14 nagyszerű muzsika szerepel olyan vendégművészekkel, mint Manu Chao vagy a Kettenbayer. Utóbbival készült a következő felvétel. Játszik a spanyol Charango a Kettenbayer közreműködésével. Ez a Som Foc.
1: Som Foc, tots dos, i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons. Desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

A Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban hazai világzenével.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A színes világzenei csokorral beutazzuk az egész földet, és a következő egy órában megállunk majd Portugáliában. Fado muzsikát hallunk a Vomex életműdíjával 2014-ben kitüntetett énekművésztől, Marissától. Aztán ebben az órában egy másik kiváló énekesnő, Fatoumata Diawara hangja is megszólal, egy 18-as dalt hallgatunk tőle, és egy török világzenével is készülünk, Derya Yildirim hangját halljuk a Grup Simsekkel. A közös dal címe ez lesz, a tenger nem hullámtalan. További kellemes rádiózást mindenkinek, most szóljon hazai világzene, játszik a Csalabán.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most Marizával, a fantasztikus portugál énekesnővel, aki 2014-ben nyerte meg a legnagyobb világzenei seregszemlem, a Vomex életműdíját. Amália Rodriguez 1999-ben bekövetkezett halála után az emlékére rendezett tévéműsorban futott be. Még lemezesen volt, de fellépéseivel már elnyerte a Fádu hangja díjat a portugál rádiótól. Debütáló korongja a 2001-es Fádu Emmy 150 ezer példányban kelt el, noha addig a 4-5 ezeres eladási mutatók is sikernek számítottak ebben a műfajban. 2003-as Fádu Kurvó című lemezéért a BBC-től megkapta a világzene legjobb európai művészedíjat. 2006-os korongját pedig Grammy-re is jelölték. Az elmúlt esztendőkben Marisa meghódította a világ legrangosabb koncerttermeit rendkívüli hangjával és lenyűgöző előadásmódjával. Ő következik most, énekel a portugál Marisa.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól a népek dalai. A következő percekre ugrunk Afrikába, jön a mali származású Fatoumata Diawara. Sok megrázó dolgot látott és tapasztalt már gyerekkorától kezdve hazájában, Maliban az énekesnő. Az afrikai országban időről időre gyakoriak voltak a fegyveres konfliktusok, ezért úgy gondolta, hogy az ő egyetlen fegyvere a hangszerei és a dalszövegek, amivel harcolni tud minden elnyomás és nehézség ellen. Egy interjúban azt mondta, hogy amikor Bamako-ban készített egy felvételt, amin az összes mali törzs együtt zenélt, az országa még háborúban állt, de az, hogy ebben a videóban a zenészek mind békében muzsikálnak, segített enyhíteni a feszültségeket. A Franciaországban élő Fatoumata Diawara első lemeze a Fatou 2011-ben, annál a World Circuit világzenei kiadónál jelent meg CD-n és vinilen egyaránt, amely többek között a világhírig vitte a később Grammy-díjas Buena Vista Social Club lemezét is. Következze most ő, Fatoumata Diawara, a mali énekesnő 2018-as zenéje, a Dibibu.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Egy friss és modern hangzású szuperkvartettel megyünk tovább, ez a Derya Yildirim, ami egy kiváló zenész nevét viseli. A használt jelzők azért is illenek különösen rájuk, mert erősen építenek az elektronikus hangzásra és a táncolható ritmusokra, a török hagyományos zenéből merítkezve. Egészen pontosan céljuk az anatóliai folk hangzást keverni, modern groove-okkal, időnként megfertőzve egy kis pszichedelikus hangzással, a jazz és a funk dallamain átszűrve. A névadó zenész Derya Yildirim nagyon nehezen viselte, hogy a járvány időszak alatt nagyon kevés koncertet adhatott, és alig várta már, hogy visszatérhessen a színpadokra. Hallgassunk most egy dalt tőlük. A formáció a Group Simsek, ők kísérik Derya Yildirimet, a török származású már Németországban élő fantasztikus muzsikust. A dalt tőlik a Deniz Dalgasiz Olmaz, itt a Dankó Rádióban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Brazíliából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Itt az idő, hogy újra szóljanak a világzenék. Kevesebb, mint egy óra van hátra a mai programból, ezt pedig világzenékkel töltjük. Például egy kiváló dallal 2024-ből Kolumbiából, a La Sonora Masurén tolmácsolásában. Aztán szól világzene Libanonból, előadója Gassan Shahbab lesz, és biztosan halljuk majd a Besodrom dalát is. További jó rádiózást mindenkinek! Irány most Dél-Amerika, Brazília, a Momo felvétele ez, a Pára.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenék szólnak a Dankó Rádióban továbbra is. A következő percekben ugrunk Dél-Amerikába. Érkezik hozzánk egy dallal a kolumbiai La Sonora Masurin zenekar. 2024-es lemezükről hallgatunk már is egy dalt. A Bogotában alakult formáció zenéjében a dél-amerikai hagyományok és a pszichedelikus kísérletezés találkozik. A 2024-es nagylemez a Magnetismo Animal nem csak címében, de hangzásában is Franz Messmer állítólagos állati vonzerő elméletére utal. A német orvos a mesmerizmus néven ismert terápiás rendszere a hipnózis modern gyakorlatának előfutára volt. A lemez transzszerű hipnotikus dalokat vonultat fel, amelyek egyszerre táncoltatnak és emelnek el a valóságtól. A korongot főként Franciaországban, Normandiában rögzítették, és a megszólalása tökéletesen ötvözi a kontinentális kumbia és az úgynevezett afrikai fuzz elemeit, miközben megőrzi a Sonora Masurinre jellemző lendületet és szellemiséget. A csapat ezen a lemezen is latin-amerikai gyökereiből indul ki, de képes egy globálisan is befogadható zenei élményt teremteni. A korong dalai között találunk kifejezetten táncolható dallamokat, de meditatívabb, álomszerű kompozíciókat is. Kolumbiából szól a következő világzene a La Sonora Masurin tolmácsolásában. A daltól a Parrandi

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. A népek dalaiban keleti muzsika következik egy beiruti zenésztől. Ghassan Sahab bemutatkozó korongjába hallgatunk már is bele. Az előadó a libanoni Antonin Egyetem zenei tanszékének oktatója, és tanít a helyi amerikai egyetemen is. Sok arab zenésszel dolgozott már együtt. 2008-ban ő alapította a Sahir Tu elnevezésű klasszikus arab zenekart. Debütáló lemezének címe Sárki, ami annyit jelent, az én keletem. Beiruti világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban. Az előadó Ghassan Sahab.

0: Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai. Népek dalai. Népek dalai.
1: Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Hazai muzsikával folytatjuk a következő percekben, a Besodrom következik, amely fennállásának 25. évfordulóját egy új koronggal ünnepelte természetesen. Hová lesz a séta? Ez lett a 7. stúdióalbum címe. És ez a lemez előkelő helyeken szerepelt, például az európai világzenei slágerlistán is. A korong 10 felvétele a Besodromra jellemző karakteres sodrózene. Magyar népdalok, a szomszédos országok dallamai és ritmusai találkoznak fiatalos, kísérletező formában. A lemez 3 városban, Jeruzsálemben, Bristolban és Budapesten rögzítették. Hamarosan az Elment a madárka című dalt hallgatjuk, amely új életre kell a zenekar értelmezésében. Ez a dal generációk óta ismert, táncházakból vagy akár iskolai kórusokból. A Besodrom azonban más szemszögből közelítette meg. Ez a verzió nem nosztalgikus, hanem szemtelenül mai. Az alapot a bánáti dallam és a jól ismert magyar szöveg adja, de az egészre egy ska ritmusú, lüktető hangszerelés került. A ritmika és a fúvósok szinte táncra kényszerítik a hallgatót, miközben megmarad az eredeti dal könnyedsége és finom iróniája. A Besodrom játszik a következő percekben. Szerintük így szól a magyar népdal 2024-es átiratban. Elment a madárka!

Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai, világzenei válogatásunkat hallották a Dankó Rádióban. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalon és alkalmazásban találják meg. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamást hallották.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nótás kedvű volt az apám. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Fejes Imre és Verebes Károly hallgatójával. Már is kezdjük mai húscsök prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik, a Nótát nem sokára Karcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán zenekarától hallgathatjuk meg. Egy felvételről, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült még 2022. augusztusában. Utána archív felvételről egy megzenésített Petőfi Sándor vers következik, Szabadi Frank Ignác dallamait Pallu Imrétől és Kozák Gábor József zenekarától halljuk. Befordultam a konyhára. Majd a Házunk tetején címmel Erdélyi Mihály csárdása következik, Farkas Rozikát Johann János és zenekara kíséri majd. Kellemes rádiózást kívánok!

hiszed el. Ez a címe Kovács Magda és Zé Horváth Gyula hamarosan hallható frissének. Csala Judit lesz a dal előadója, akit azonban megelőz még Kalina Enikő, Dócs Péter és ifjabb Sárközi Lajos zenekara. A művészektől két dalt is meghallgathatunk, most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korán van hazamenni címmel. Egy hallgatóval kezdünk azonban, köztünk nagyra nőtt az árnyék, már is Kalmár Magda énekel, Sárközi Béla zenekarával.

mai húscsak prímásunkat egy révfülöpi, egy jászszentlászlói és egy budapesti Dankó klubos felvétellel folytatjuk. A 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasa, Farkas Rozika, nem sokára Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását dalolja Berki Péter zenekarának társaságában. Rózsa, rózsa, bazsa rózsa. Miért hittem, a szavának címmel Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgójára is sort kerítünk. A 2018-as felvételről Gáspár Annit halljuk és Johann János együttesét. Most azonban jöjjön még Budai Beatrix, akinek Nyári László együttese játszik, Keresztes Mihály és Pásti Vilmos hallgatójában. Az én jó apámnál nincs jobb a világon.

Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Magyar Zene Rádiójával tartanak, köszönet érte. Ez pedig benne Hús csak Prímás című egyórás zenei összeállításunk, amelyet már is egy hallgatóval folytatunk, megriadta Cifra Ménes. Mátyás Tibor Prímás, Jónás Géza zenekarának élén muzsikál, Kolostyák Gyulának zenélnek a művészek Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István dalában. Utána pedig jön az Anyós Nóta Nógrádi Tóth Istvántól.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Volt nekem egy igen kedves barátom, jaj, de nagyon szerette a családom. Igen sokat törődött más bajával, hát elvitte a feleségem magával. De igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal.
2: Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, és repül a szán. Ezzel a két nótával folytatjuk. Mérti Nándor dalát majd Benedek Fikatarin énekli, és a Rajkó zenekar játsza el. Még Dankó Pista csárdását itt és most Kovács Apollónia dalolja. Jó.

Én is hittem egyszer. Jaj, de szép kék szeme van magának. Hely, aki a csókot sose kóstolta, és csendül a nóta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye nem sokára Zalatót Erzsébettől hangzik el. A Csárdást Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa írták, Jenei Gábor pedig elénekli Bangó János és zenekara társaságában. Tarnai Kis Lászlótól halljuk majd Kis Angyal Ernő andalgóját, Gáti Páltól pedig a Hallgatót, mely Ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeménye. Már is Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

annak bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországig eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó.

ahol zúg az a négy folyó. Kis Attila Andortól hallgathatjuk, valamint Lakatos Miklós együttesétől Kis Angyal Ernő és Szakács László hallgatóját. Aztán Búzaföldön dűlő úton megy a lány címmel, Serli Lajos andalgóját Simon Boglárka énekli, a művésznőnek pedig ifjabb Berki Béla zenekara játszik majd.

ez volt már a Húscsak Prímás. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. A mai Húscsak Prímás utolsó felvételére kerítünk sort. Tordai Zoltán és zenekara jó voltából. Szól Fráter Lóránd dala, a Mit susog a fehér akác. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma a Párciumban barangolunk zenéink segítségével. Ennek apropóját egy vers és egy versfeldolgozás adta. A verset Kovács András Ferenc Kossuth díjas költő mondja el, aki Szatmár Németiben, a Párciumban született 1959-ben, és Marosvásárhelyen 2023-ban hunyt el. A versfeldolgozást pedig a Sebő Együttes előadásában halljuk. Az énekelt verset, melynek címe Árdeli Szép Tánc, szintén Kovács András Ferenc írta. Idén április 27-e óta már Sebő Ferenc sincs köztünk, emlékezzünk tehát ezekkel a versekkel mindkét alkotóra.